azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

0: kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Milyen órát? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BL.

az óra rezidense BRK. Hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Biztonságban vannak a Brakszigeten evakuált magyarok, lezuhant egy siklóernyős a hármas határ hegynél, drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brakszigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A tárca sajtóosztálya az MTI érdeklődésére azt írta, a konzuli szolgálat felé telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, akiket szombaton éjfél körül Milnából evakuálták. Beszámolójuk szerint a csoport tagjai biztonságban vannak, biztosította megfelelő ellátásuk és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. A térségben egy konzuli védelemre regisztrált családdal a magyar konzulok felvették a kapcsolatot, de kiderült, hogy nem a tűzzel közvetlenül érintett térségben szálltak meg, így esetükben evakuálásra nem került sor, tették hozzá. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten a hármas határhegynél vasárnap. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy siklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Ismét lesz kistudós est Komáromban a Rüdiger tónál. Szeptember 18-án 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8-9-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzett füzetet is. És végül sport, drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. A klub a honlapján számolt be arról, hogy vasárnap a Kék Tigrisek elképesztő csatában 5019 néző előtt 32-31-re legyőzték az OTP Bank PIK Szeged együttesét a KNTH férfi kézilabdaliga második fordulójában. A csapat 7 gólos előnyt is kialakított, átvészelte a vendégek fordítását, majd a legfontosabb pillanatokban ismét magához ragadta a kezdeményezést. Tóth Edmond vezetőedző külön kiemelte játékosai küzdeni tudását, bátorságát és koncentrációját. A tatabányai Kék Tigrisek két forduló után továbbra is 100%-osak a bajnokságban.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet, a hőmérséklet reggel 16, délután pedig 20 fok körül alakul. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napos idő várható gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Képzeljétek el, hogy van ez a GeoGuessr világbajnokság. Ez a Google-nek a térképének a segítségével egy bajnokság. Régen csak ilyen poénból indult, Roland még játszott is, amíg ingyenes volt, és ez úgy nézett ki, hogy a Google mutat egy helyet, egy helyszínt, ott körbenézhetsz, megnézheted, hogy hol vagy, és be kell tippelned egy vaktérképen, hogy ez a világ mely pontján van, és minél közelebb tippelsz, annál ügyesebb vagy. Na most ebből van világbajnokság, és képzeljétek el, hogy egy magyar srác az, aki az új világbajnok ebben. Tényleg le a kalappal előtte. Őt úgy hívják, hogy Debre Szabolcs Attila, és 0-2-ről fordított, végül 3-2-es győzelmet aratott ebben a versenyben, és így nyerte el a fődíjat, ami 30 ezer dollár.
2: Az azért nagyon komoly
1: nyeremény. Egyetemista egyébként.
2: Hát akkor neki ez hát akkor vicces. Igen.
1: Ez mennyi, ez 9 millió kör, kicsit több, nem? 10 millió fölött lehet.
2: Igen, 10 millió fölött van. Hát figyelj, igen, neki az milyen egyetemi bulikat tud ebből letolni.
1: Ez nagyon durva. És ebben a játékban, ebben ugye több forduló van, illetve több feladat. Van olyan is, amikor csak körbenézel, és meg kell mondanod, hol vagy. De nem úgy történik ezem, hogy mit tolja ott a Budapest tábla, és akkor bök bele a térképbe, hanem a dolgokból, a tájokból. Itt mondták, hogy miket néznek, és miket figyelnek. Ilyeneket figyelnek, hogy hol őshonosak az adott fák, amik ott láthatók, milyen színű a beton. Akkor figyelnek olyat, ettől leesett az állam, képzeljétek el, hogy azt hiszem, azt lehet tudni, hogy mi van az ázsiai környéken, talán ott Kína, Japán, nem tudom melyik a kettőből, nem emlékszem, mit nyilatkozott, de azt mondta, hogy ott például panaszkodtak az emberek, hogy túl magasan van a Google kamera, mert hogy belát a kertekbe, és ezért ott lejjebb van a kamera, tehát hogyha olyan perspektívából látod a képet, akkor jó, már tudod, hogy az azon a környéken van. Akkor figyelnek ilyet, hogy hol kell fel a nap, merre nyugszik, nyilván épületeket, a háttérben megbúvó dolgokat, tehát mindent figyelnek, és van olyan forduló is, amikor egy kicsit lehet mozgolódni a területen. Úgy van a játék, hogy a világbajnokságon van egy másik játékos is, vagy van több játékos, és elindul az óra, visszaszámol, mit azt hiszem, 60 másodperctől, nem tudom, hogy van, és hogyha te bebököd, hogy hol van a vaktérképen az a helyszín, akkor a másiknak már csak 15 másodperce van tippelni. Azt. Tehát kvázi sarokba is tudod szorítani, és ilyen 50-200 méteres távolságra el tudják találni, hogy hol vagy a világon bárhol. Kegyetlen.
2: Viszont lehet nagyon nagyokat tévedni, és ugye a feliratok azok el vannak homályosítva, tehát pontosan azért, hogy arra ne tudjál támaszkodni, úgyhogy nem egyszerű. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert most mi is ki fogjuk próbálni.
1: Vajon
2: mennyire tudjuk megtippelni, akár csak egy kontinens, tényleg, hogy azt eltaláljuk, nem az országot.
1: De Roland ezzel már játszott. Én hallottam róla, hogy van, de soha nem játszottam vele. Andi, neked van-e bármilyen tapasztalatod?
3: Semmi.
1: Jó, tehát akkor...
3: Én amúgy sem vagyok oda a földrajzért, szóval a szép helyekért, jó, igen, de úgy a földrajzból sose voltam jó.
1: De te nem szoktál ilyet, hogy a Google térkép segítségével valahol kirándulsz és körbenézel?
3: Ja, de hát úgy persze.
1: Én egyébként konkrétan Apple-t így néztem meg. Csak mondom, mert megörültem, hogy van egy ilyen település itt a környéken, hogy Apple, és én ott körbe sétáltam, mert Apple-nek akarok a polgármestere lenni.
2: Azért az milyen kemény, hogy milyen. Tehát, érted, mások megnézik a Maldív-szigeteket, Mauritius, Seychelles-t, mit tudom
3: meg
2: én.
3: Apple-re kíváncsi.
2: Bora Borát, te meg megnézed Apple-t.
1: Az a tervem, hogy felszenteljek ott egy iPadot az utcán. Ezt szeretném elérni az életben.
2: Drága Apple-i hallgatók, írjatok.
3: Apple-pad.
2: Összetudjátok kötni Ádit a helyi polgármesteri hivatallal, jó? Akkor jelentkezzetek, valamit megpróbálunk összehozni.
1: Na jó, de egy kis geocaching. Tehát mielőtt belevágunk itt, mert elmondom, hogy most leteszteljük magunkat, mivel nagy a rádió költségvetése, ezért az 5 ingyenes lehetőséget fogjuk előni a játékból, de ezt kipróbáljuk majd itt adásban, mindannyian, de előtte, hogyha mondjuk látod ezeket, Andi, akkor hol vagyunk? Látod a Dunát, látod a szlovák határt, és látsz valami óriási szent épületet.
3: Esztergom.
1: Jó, látod? Azért a környéken.
3: A bazilika.
2: De figyelj, ez tök jó egyébként, hogy ilyen magyar dolgokat belemondasz, de na, szóval, hogy ennél azért hát olyan nehezebbek lesznek.
1: Oké, okay, Roland, úszóházakat látsz, erőműi hűtőtavat.
2: Bokod.
3: Bokod, igen.
2: Jó!
3: Nekem is. Igen.
2: Ez könnyű.
3: Ez már a lebegő házakból. Már.
2: Igen.
1: Oké, okay, akkor most látsz betont, fát, meg egy madarat.
2: Hát ez totománya.
3: Egy sas.
1: Bonyolítok. Látsz az árokban egy részeg biciklist.
3: Na?
1: Látsz mellett egy kocsmát?
3: Igen, ez
1: ideges feleségek rohannak a kocsma felé.
3: Bármelyik település.
2: Bármelyik random település Magyarországon.
1: Jó. Na, tehát megnyitjuk ezt az alkalmazást. Én már létrehoztam a Buenos Morgan karakterünket, annyira, hogy elneveztem. Lányok legyünk, vagy fiúk? Melyiket
3: ez
1: szeretnétek? Hát most ez most ilyen karakterünk
3: de
1: van.
3: Jó.
1: Ezt kaptuk.
3: Nekem tetszik.
1: Okay.
2: Jó, legyen ő akkor, legyen a kis nagyon csúnya vámpírunk.
1: Jó, tehát akkor egy vámpírral vagyunk, egy fekete hajú vámpírocskával. Mentjük a profilt, és akkor elvileg kapunk 5 sanszot, hogy meghatározzuk, hogy hol vagyunk. Jó reggelt mindenkinek!
2: Alapjait megtanulni nem kell.
1: Értünk
2: no,
1: mindent.
2: I'm good, igen. Teljesen jó,
1: jó itt megvehetjük a verziót, hogyha akarjuk, de most mi az ingyenes verziót kipróbáljuk. Oké, nem alakítjuk az avatart. Oké, Roland, te vagy ebben a legtapasztaltabb.
2: Figyelj, akkoriban még semmilyen bevezető nem volt. Tehát ilyen... nem volt ilyen előjáték, nem, egyből dur bele.
1: Daily challenge. Na figyelj,
2: ledobtak a térképre, aztán csókolom. Örüljék.
1: Play, megyünk. Csak azért nem mutatjuk ennek a képét, hogy kicsit...
2: Tök jó, hogy...
1: Lehúzhatod az aláfestőt, ez jó? Nem? De akkor játsszuk már így.
2: Ja, jó.
3: És ez Magyarország? Vagy nem biztos,
1: most
3: hogy Magyarország?
1: Valahol vagyunk a térképen. Roland, ha most már nincsenek ilyen jogi dolgok, amiket nem mutathatunk, nyugodtan fogd meg az iPad-et, azért mágnessel van ott rajta a hátulján, tehát nyugodtan leveheted a billentyűzetről, mert Roland is látja. Vedd le azt onnan, kérlek.
2: Hát,
1: csak néha így mutassa a hallgatóknak egy-egy pillanatot az egészből, tehát hogy mit látunk. Vagy Andi, ha akarod, akkor mi körbe is írhatjuk. Kertes házakat láttunk, egy ilyen eléggé...
2: De ott van tábla.
1: Szerintem
3: igen,
1: elég ennyi.
3: Azt akartam mondani,
1: egy
3: lila akrác közterületben
1: menjünk rá a táblára?
2: Viszont közelebbről az lehet, hogy el lesz homályosítva.
1: És nincsen elhomályosítva annyira, ilyen szögből tudjuk látni. Itt feliratot is látunk a kertes házakon. Ez cirill
3: valami,
1: betű ez,
3: igen.
1: Roland?
3: Igen.
2: Cirill betű.
1: Jó, tehát akkor valahol Pécs mellett lehetünk.
2: Igen, szerintem is.
1: Jó, elég ennyi.
2: Torna irányába.
1: Nem kell többet mutogatnod. Itt most mehetünk ezen a környéken. Szerintem azt nézem,
3: aztán...
1: hogy minden lapos, nincsenek tyúkok, szemetesek vannak, szemételszállítás. Egyébként itt ebből a garázsból nekem diósd. Itt vannak az autók, nézzünk meg egy rendszámot, azt elhomályosították.
2: Kicsit ilyen ért külső.
1: Igen, ért külső.
2: Hát, de ez nyilván nem az lesz.
1: De amúgy hol vagyunk? Oroszország?
3: Szerintem
1: nem, szerintem ez nem Oroszország, ez ilyen ukránabb, nem? Mert ukrán, gazdag, kertesházas övezet?
2: Valami, az lehet amúgy, hogy hát én is arra tippelek, hogy valami ilyen poszt-szovjet állam, de nem biztos, hogy Ukrajna. Azokban nem vagyok képben, mert ott nem nagyon jártam.
1: Itt van a térkép, hova bökjek?
2: Hát mindenképpen Kelet-Európa.
1: Európa, Ukrajna. Ja, és azt is elmondom, hogy a világbajnokságon, csak hogy itt tényleg nyilatotokat is mondjak. Ukrajnába menjek, vagy máshova?
3: Hát...
1: Jövök itt a térképen.
2: Én maradjunk Ukrajnánál. Ukrajna vidéki részére, valahova bökjére, aztán meglátjuk.
1: Én itt érzem.
2: Ott érzed?
1: Ott jó?
2: Nézzük.
1: Jó, lehelyeztem Magyarországhoz közelebbi részen. Annyit csak el akartam még mondani, hogy magában a versenyben tényleg ilyen 50-200 méteres közelségben eltalálják ezeket a helyeket, ami nagyon durva.
3: Igen.
1: És sokszor úgy játszanak, hogy még utcák sincsenek felrajzolva a térképen, tehát csak úgy belebőknek. Na nézzük!
2: Hát ez nagyon
1: jó,
2: nem
1: közel
2: jött össze.
1: Voltunk. Kérlek szépen, ez Görögország teteje ott Albánia alatt.
3: Kicsivel
1: a határhoz közel. Azt mondja, annyira nem gáz, 1152 kilométer tévedtünk csak barátok között is, ez biciklis távolság. Jó, menjünk egy másik helyre, és nézzük meg ezt, hogy itt mi történik. Na, ez például környe.
2: De nem,
1: látunk itt a térképen egy terepjárót, megint egy ilyen családi kertesházas övezetben vagyunk egyébként.
2: Ott mennyire a tábla felére?
1: Ez jó, az van kiírva, hogy Rue. Ott egy bácsi.
2: És egy bácsi, aki nagyon lelkesen
1: integet. Hát mutogat ez nagyon jó. Azt tudjátok egyébként, hogy egy buszsofőr így bukott le a Google Earth segítségével, hogy lopta a dízelt?
3: Jaj,
1: nagyon
3: nem.
1: Kemény.
2: Mert lebuktatta őt a Google kamera. Nézd meg ezt a Rue feliratot.
1: Nem mondom, hogy az utcanév. Most hát tudom, hogy kell kezelni. Belejöttem.
3: De az is Rue, de valami.
1: Az van kiírva,
2: hát ez nagyon jó,
3: francia.
2: Biztos, hogy francia. Biztos.
1: Jó, szerintem csak, hogy az időt ne veszítsük el itt a játékban, mert ez időre megy, ugye?
2: Ez valami vidéki Franciaország.
1: Északabban van? Szerintem ez, nem, ez délebbi.
2: Inkább délebbi, én is azt tippelném
1: tenger
2: valahol.
1: Tenger közelségét érzek. Ide rakom.
2: Én nem annyira, de nem? Mindegy.
1: Andi, hova? Mondjad.
4: Nem tudom.
1: Gyorsan. Bökni kell.
4: Bordó.
2: Mellé, jó.
3: Hogy ízé kiabál, érdezebbek?
1: Hát megy, nyerni kellett, most ízé lenyomjuk ide, és akkor a másik gyorsabban nyom máshova, akkor mi van? Jó? Örülök, ha bele tudok
2: a
1: bökni.
2: A zene zseniális, tehát hogy ez ilyen chilles. Nagyon jól el vagyunk, el van a gyerek, ha játszik.
1: Szerintetek egyébként a...
2: Tunéziát nézed.
1: A verseny alatt szól ilyen zene?
2: Nem hiszem, szerintem agyukra menne. Igen,
1: Ruelle Jardins.
2: Igen. Igen,
1: jövök
2: igen,
1: még kifele, még jövök gyere. Kifele, jövök kifele. Ez a terület pedig...
2: Ott van Németországhoz közel.
1: Németországhoz közeli része Franciaországnak. Igen. Jó van. Jó, a kezelőfelülettel vannak problémáim, lehet, hogyha fizetnék érte, akkor jobban működne, de annyira nagyon nem szivatott be a rendszer minket, ugye?
2: Figyelj, itt mondjuk az országot nem volt nehéz eltalálni, tekintve, hogy láttuk a francia nyelvű feliratot. Az lett volna érdekes, hogyha ki van takarva, hogy akkor
3: rá... De azt mondta, de nem azt mondta, hogy amúgy a versenyben ki volt takarva?
2: Szerintem ott ki volt takarva. Én egyébként vagy vidéki Svájc, vagy vidéki Franciaországra tippeltem volna, nem arcoskodva, csak jártam.
1: Apró színes jöhet? Én ezt imádom, figyelj, képzeld el. 64 éves Tom Cruise. Előtted van? Most képzeld el Tom Cruise-t. 64 éves most. Képzeld el. 6 órán át kellett maszkírozni és sminkelni, hogy az új filmben 65-nek tűnjön. Az milyen?
2: Ritka bázista a csávó. Jó, hát valóban nem tűnik annyira, tehát hogy minimum egy 10-es, de inkább egy 20-as letagadhat.
1: Ez a Digger lesz egyébként, és hogyha megnézed majd a képeit, majd nézd meg tényleg itt visszaöregítették, és szerintem, hogyha Magyarországon élne Tom Cruise, akkor így néz neki most. Tehát, hogy ez milyen durva már.
2: Tom Cruise borsodban.
1: És mit melóznak szerencsétlen emberen a plasztikai sebészek, az edzők, a nem tudom én kik, a szauna, a szolárium, a bármi, hogy így nézzen ki 64 évesen. Erre itt egy film, és most elcseszik az egészet, pik meg pak, láthatja, hogy nézhet neki.
2: Nézd, én szeretnék 50 évesen úgy kinézni, ahogy a Tom Cruise ki fog 70 évesen.
1: Amúgy szerinted minket hamarabb 65-nek maszkíroznának, mint a Tom Cruise?
2: Hát engem nem is nagyon kéne.
1: De olyan azért nincsen, de mi a nehezebb, valakit megöregíteni maszkban, vagy megfiatalítani? Szerintem a fiatalítás nehezebb lehet, nem?
2: Szerintem is, mert hogy megöregíteni, arra azért vannak jó módszerek. Igen, meg őszhaj, meg hasonlók, de megfiatalítani.
1: Kifeszíted a bőrt, így hátra húzod valami csipesszel, hátulról úgy se látszódsz. Az nekem egy nagy csalódás volt, mikor láttam, hogy a modelleken azért állnak olyan jól a ruhák, mert hátulról meg vannak csipesszel. Én elmennék moziba csipeszekkel a hátamban, mindenki kinézne.
2: Meg, hát nézd, azért sokakon amúgy is feszül a ruha, tehát, hogy ha nem modellek, nem kell még pluszba csipezés.
1: Ki az, akit Magyarországon szerinted a színészeink közül sokat kéne sminkelni, hogy ilyen idősnek tűnjön, vagy tényleg előregítsük? Stoll András is egyébként fiatalabbnak tűnik a koránál.
2: Ő biztos, igen. Hát figyelj, nem tudom. Most így gondolkozom, hogy mert nyilván akkor az idősebb színészek között kellene gondolkodni, hogy ki az, aki jóval fiatalabbnak
1: tűnik. Kern András konkrétan 30 éve ugyanúgy néz ki szerintem.
2: Hát azért nem te. Igen, jó, de... Válaszom, hogy én már fiatalon is idősebbnek nézett
1: ki. A nagy hetietes nemzedék az egyébként tipikusan az, akik a többségük idősnek tűnt fiatalon, nem? Tehát, hogy van az a típus is, aki már ilyen fiatalkorban idősnek tűnik.
2: Igen, viszont a színésznőink közül azért vannak olyanok, akik tényleg jóval fiatalabbnak néznek ki szerintem a koruktál, de hát hölgyek kapcsán meg ugye ezt nem is illik emlegetni.
1: Jó, ebben teljesen igazad van, csak annyira érdekes ez a sminkelés meg korkérdés, hogy akkor miért nem találnak egy olyan színészt, aki úgy néz ki?
2: Hát mert nekik valamiért a Tom Cruise kellett. Biztos ez valami akciófilm lesz?
1: Digger. Nem sokat tudok róla. Fekete komédia. Jaj, olajmágnest alakít, hát akkor nyilván ez kellett, hogy az ő karaktere meg az ő jelleme kellett ez a filmhez. Moziba megy amúgy.
2: Kíváncsian várom. Egyébként bírom a Tom Cruise filmjeit sokkal jobban, mint az ő életbeli karakterét.
1: Igen. Utazzunk el Ausztráliába. A Brisbane-i olimpiáról beszélgetünk majd. Ez 2032-es olimpia, és akörül forog most a világ sajtó, hogy a kajakkenu gyorsasági versenyt azt Rockhamptonban szeretnék megszervezni, ahol több probléma is van az ottani folyószakasszal. Például az egyik, hogy hemzseg a krokodiloktól.
3: Jaj, de jó. Pici. Izgalmasabb lesz a verseny.
2: Nem lesz a motiváció, hogy tényleg baromi gyorsan kell levezni. Mert nem a győzelemére vezel, hanem az életedért.
1: Igen, de amúgy nem ez a legnagyobb problémája állítólag a sportolóknak. Bár egyébként a gyorsasági versenynél a kroki az nem biztos, hogy árt, hogyha hátulról jön. Arra kell csak figyelni,
3: kivéve merre... Kivéve, ha beesel, aztán...
1: merre mész, igen, de... Igen. Hogy nem ettől tartanak a legtöbben, hanem azért vannak itt más problémáik is. Például a legnagyobb bajuk az, hogy itt nagyon kiszámíthatatlan az áramlás, és állítólag vannak olyan sávok a folyón, ahonnan ha indulsz, akkor nagyobb hátszelet kapsz, és gyorsabb leszel. Tehát vannak előnyös és handicappes sávok.
2: Uh-huh. Nem annyira tűnik sportszerűnek. Még ez a kroki az hagyján érted, de ez...
1: Nincsen elég szállás a környéken, sőt, most volt ott valami helyi 800 sportolós egyetemi bajnokság, és drágálták is az egyébként gyenge férőhelyeket, de nem baj, ezt megoldják, csinálnak 1200 férőhelyes sportolói falut, amiből ha kijössz, vigyáznod kell, hogy ne egyenek meg a krokik, de amúgy semmi gond. Viszont a másik probléma, ami az én fejemben azért még probléma, de lehet, hogy ezt ausztrál táblatban el kell felejteni, hogy ez az olimpia többi sportágától 630 kilométerre van, tehát még csak közel sincs.
2: Ja, hát az ausztrál mértékkel semmi.
1: Hát jó, csak gondolj már bele, hogy nem találtak ennél közelebb krokodilmentes folyót?
2: Hát lehet, hogy folyót nem találtak, ami krokodilmenteset. Ugye ez olyan kicsit ez a, hogy mit tudom én, egy sáv kap ilyen tudott hátszelet, mintha kézilabdapályán a jobb szélső helyére, oda a pálya szélére egy ilyen mozgójárdát felhúzunk, és akkor hát ő, ha még azon megy, akkor plusz kap tempót.
1: Na jó, de most, hogyha te sportoló vagy, oké, akkor jönnek a szintek, te hol szállsz ki? Tehát meghallod azt, hogy egyébként attól, ahova te kiutaztál, attól még 630 kilométert kéne utaznod, hogy evezhess. Ez még oké?
2: Nézd, hol szállok ki? Hát, hogyha a krokik vannak a vízben, akkor még a parton.
3: Ja, ott igen.
2: Lehetőleg jó messze a víztől.
1: Mert itt még akkor szerintem még oké. Erős áramlású folyó, jó, még nyerhetek is. Tehát lehet, hogy az van, hogy oké, 4 évet készültem, de tudom azt, hogy azért biztos vannak nálam jobbak, na hát, ha megkapom a jó sávot, és akkor még megnyerem, rendben. Akkor krokodilok is élhetnek a folyóban. Itt én lehet, hogy ezt érzem a legsúlyosabbnak, nem tudom.
3: Én amúgy biztos, én engem ez zavarna a leginkább.
1: Bár mondjuk biztos van ott valaki, aki kilövi, hogyha rám jön, nem? Tehát azért egy olimpiás...
3: Nem gondolnám, hogy
1: nem hívják meg a galamblövőket, vagy mik vannak ott, hogy...
3: Vannak krokodillövők.
2: Megmondják a sportfelügyelőknek, hogy itt lenne egy kis extra feladat, mert nem csak azt kéne figyelni, hanem azt kéne figyelni, hogy jönnek a krokik. De szóval az egész, tehát én már azon is sokkolódtam, amikor emlékeztek itt Párizsban, azért felvetődött az, hogy most a Szajnában úszanak, igen, ugye a hosszú távúszásnak a részvevői, aminek hát finoman fogalmazva is azért bajos volt a vízminősége.
3: Hát meg úsztak is.
2: Úsztak
3: akkor,
2: is?
3: És ugye kaptak is beteg, igen, és egy csomó rossz lettek, és azt akkor szerintem... állandóan az volt, hogy ugye nézték, hogy milyen a vízminőség, meg minden, és akkor ugye hát...
1: Nagyon nem mindegy egyébként, hogy sportolóként a verseny előtt fosol, hogy nyerjél, a verseny után fosol, mert a Szajnában voltál, vagy a verseny közben fosol, mert jön a krokodil. De mindegyiknek ugyanez a végeredménye.
2: Nem, szóval én azt gondolom,
3: hát nem
2: hogy azért...
3: tudom, én lehet, hogy inkább fosnék krokodilmentesen, de akkor azért inkább azt választanám.
1: Az a Szajnás, ez kevésbé rossz, tehát engem inkább kevésbé zavarna a rossz víz, mint a krokodil.
3: Mint a krokodil.
2: Hát igen. Persze, mert nyilván azért nem mindegy.
1: Viszont így, már nem tűnik annyira elképzelhetetlennek a Magyar Olimpiának a képe, a víziója. Tehát, hogyha ők egy ilyen krokodilos folyót tudnak biztosítani, akkor szerintem mi is megrendezhetjük a futást az M1-esen.
3: Ja, azt hittem, hogy mi is rendezhetünk egy ilyen egy ilyet. Nézd, csak mondtam, krokodilok hogy... nélkül megfeneklik a Dunában a hajó.
2: Én mondtam, hogy a maratont Miskolcra vinném az avas lakótelepre, a rövid távfutást esetleg Méztelepre. Tehát azért lennének típjeim, hogy hova lehetne versenyszámokat vinni.
1: A Velencei tónál is lehetne valamit, nem?
3: Ja, igen.
2: Hát a vizes
3: ott is egy ilyen
2: nagyon...
3: kajakkenu.
2: Síkfutás. Helyben!
3: Ha eléred a vizet, akkor nyertél.
1: Nem sportolók vannak, hanem portolók.
2: Vannak azok is,
1: de... Igen.
2: Még a
1: celebszakmában is. A dolgot. Mi az olimpián a leghíresebb küzdő sportbox? Az a legnépszerűbb, leghíresebb? Azt is lehet, hogy levisszük a csepeli lakótelepre őket, és akkor már van ellenfél.
2: Igen, ott nem kubaiak lesznek a nyertesek, hanem a Havanna lakótelepen élők lesznek esetleg Pesten.
1: De hogy azért itt sokan panaszkodnak, és ennek ellenére ők kötik az ebet a karóhoz, tehát azt mondják, hogy már pedig ez az olimpia és ez a kajakenu, ez ott lesz.
3: Hát én nem tudom, hogy hányan fogják ezt bevállalni.
2: Nem, hiszem, hogy jó, ott lesz. Szerintem
3: is ezt nem lehet engedni, hogy egy olyan folyóba legyen egy ilyen verseny, ahol krokodilok vannak, hát ne idegesítsetek már, hát most ezt hogy
2: persze
3: lehet?
2: Jó, nyilván, tehát szerintem az országnak a szövetsége se fogja engedni, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hát pláne
3: biztos,
2: nem.
1: Hát azt azért tegyük hozzá, itt utána néztem, hogy ebben a Fitzroy folyóban egyébként igen, sok krokodil él, de jelenleg a vizet a helyi iskolák is használják, meg az evezős klubok, sőt az ausztrál válogatott is itt edz. Tehát feltételezem, hogy van valami krokodilháló, vagy van egy olyan szakasz, ahol nem jönnek be a krokik.
2: Vagy kiteszik a tiltótáblát, ők meg olyan okosak, tudod, hogy
3: igen.
2: Megnézik, vagy akire nem mehetek, akkor visszafordulok.
1: Krokispré, vagy valami biztos van.
2: Krokispré, persze.
3: Igen, persze.
1: De most tényleg, tehát, hogy valamiért ezek nem jönnek oda, vagy körbeeltetik a területet, és akkor nem megy élő ember tenni, mert jobb neki az ottani hús. Tehát azért itt iskolások edzenek, tehát a gyereked is ott edzhetne.
3: Jó, de ők ehhez már hozzá vannak szokva, nekik már ez nem jelent stresszt, mert ők tudják, hogy előfordulhat, meg ők biztos tudják, hogy mit kell olyankor tenni, na, hogyha bocsánat, mondjuk megjelenik egy krokodil. De most, hogyha véletlenül egy eltéved pont azon a napon, amikor a verseny van, miért ne lehetne?
1: Mi a különbség a között, hogy te számítasz a krokodilra, vagy meglep? Igazából szerintem semmi.
3: De nem tudom.
2: Na jó, de Ausztráliában tudjátok, hogy ott eleve Tehát itt tele van mindenféle veszélyes állattal.
1: Hát jobban tartanak a pókoktól.
3: Én azért mondom, igen, hogy ott hozzá vannak ehhez szokva. Tehát így, én láttam olyan videót, hogy a nő mosogatott az ekkora pók mellett, ért ez ilyen nagy varacskos disznó pók mellett. Ott volt a Csabba, hát ő meg a másikba, érted, ott elmosogatott mellette. Hát tudod, kicsoda.
2: Mondjuk azt mondják, ezt egyszer olyan embertől hallottam, aki már rutinos volt és sokszor járt Ausztráliában, hogy ha ott vagy, akkor nem a nagy állattól kell félni, jó, a kengurutól talán igen, mert azért az megüt megrúg, de hogy például a pókok kapcsán nem az, mert az zömében nem fog bántani. Hát, a pici, na az viszont úgy megcsíp, hogy belehalsz.
1: Igen, tehát, meg ott vannak a kígyók is.
2: Igen, az ráadásul. Tehát kígyó, pók, kenguru, nem tudom, tényleg a krokodil, tehát hogy Ausztráliában minden is veszélyes.
1: Látod magad előtt, hogy mit tudom én, valamelyik távolugrásnál mondjuk megérkezel abba a kis homokba, így örül szépen az eredményednek, és a homokból egy ilyen kis pókocska így kibújik, és elkezd feléd mászni.
2: Nem, szóval engem Ausztrália olyan szempontból vonz, hogy gyönyörű tájak vannak. Egyszer nagyon szívesen megnézném. Ezt pont beszéltük otthon is Nórival, hogy egyébként tényleg tök szép hely, de véletlenül az életben nem merünk oda elutazni.
1: De állítólag ott az emberek között is vannak durvák, tehát hogy ne általánosítsunk, de ott simán előfordulnak ilyen utcai lövöldözések.
2: Na jó, de hát mi meg itt érted, Andival dolgozunk, tehát az ilyen jellegű veszélytől mi nem félünk.
1: Ja, értem, jó. Egy ilyen extrém olimpiát simán össze lehetne hozni, tehát különböző sportokat azért vegyíteni ezekkel az állatokkal mindenképpen érdemes.
2: Figyelj, lehet, hogy az NB1-es foci meccsek is izgalmasabbak lennének, hogyha beeresztenénk, nem? Egy-két tigrist vagy oroszlánt.
1: Amúgy most mondasz valamit, nekem van egy foci feldobó ötletem, és hogyha ezt egyszer megpróbálnánk, egyébként teljesen kulturális és teljesen működhetne, az unalmas magyar meccseket úgy lehetne feldobni, hogy kicsit ütősebbé tenni, hogy lenne egy játékos csapatonként, akinél baseball ütő van. Ne, semmi rossz.
3: Mi ezt a Harry Potterből vetted ezt az ötletet?
1: Nem, ezzel játékosokat üthetne, teljesen jogosan.
3: Hát ott is végül is
1: nem kapna se sárga lapot, se pirosat, de csak azt a játékost üthetné meg a baseball ütős, akinél éppen a labda van.
3: Na, így már tetszik nálam. Akkor tetszik ez a játék.
2: Hirtelen minden magyar foci csapat átállna a tiki takára, tudod, úgy járatnák a labdát.
1: De nem folyamatos passzjáték, de ha nálad van a labda is, utolér az ütős, akkor véged.
3: Na, képzeljétek el, hogy állítólag már kiválasztották, hogy ki lesz az új James Bond.
1: Jó.
2: Én izgatott a váró, én nagyon szeretem.
1: Szerepelt a nagyőben?
3: Nem tudjuk még, hogy ki lesz az.
2: Nem stolci. Miután bevált, mint szinkronhang, ugye a Daniel Craig-nél, akkor kiválasztották.
1: Igen,
2: ez
1: ideje.
2: A Jack Lowden nevű figura, vagy kicsoda, aki most állítólag a titkos befutó?
1: Erre hat tippelyek, fekete bőrű lesz és nő?
2: Nem.
3: Azért mondják őt, mert ugye a Gary Oldman kotyogta ezt ki, tulajdonképpen ezt a pletykát, hogy már kiválasztották egy interjúban, mert ugye ők együtt szerepelnek az utolsó befutók sorozatban, és akkor ugye együtt meghívták őket, és akkor ő azt mondta ott, hogy ő neki szurkol, ugye a Jack Lowdennek. Hát igen, érdekes, én amúgy nem őt választanám, mert amúgy több befutó is van.
1: Egy jól lakott óvodás.
2: Nekem, bevallom, az eddig felröppent nevek közül az Aaron Taylor Johnson lenne a személyes kedvencem.
3: Nekem is, igen.
2: Én rávoksolnék, tehát hogy ő szerintem egy nagyon-nagyon jó James Bond lehetne.
3: Ő ekte James Bond, igen, amúgy, tehát igen. Hogy ő...
2: A Jack Lowden, hát nem tudom, érdekes, de azért figyeljetek, annó a Daniel Craig is nagyon megosztó volt, tehát amikor őt választották ki, akkor is sokan felhördültek.
1: De ez ilyen gyerekfejű, tehát
3: igen,
1: ilyen kölyökfejű.
3: De ő benne van valami, meg ő azért úgy férfias, tehát
2: az
3: hogy,
2: biztos.
3: Hogy ő azért úgy vonzza az embert, de ő például nekem ez a Jack Lowden nem.
1: Kölyökfejű a srác, tehát hogy olyan furcsán tudom magam elé képzelni azt a szituációt, hogy rázva nem keverve és elkérik a személyét.
2: Ez olyan, mintha te lennél James Bond, nem?
1: Igen, de tehát, hogy
3: körülbelül igen.
1: Amúgy ez egy nagyon furcsa választás szerintem, és itt háborodok fel teljes mértékben a női nem nevében, hogy ilyen bátortalan tutyimutyi csapat válogat, most már egy női James Bondot kéne beválasztani.
3: Várja, nem kell női James Bond, mindegy.
1: Jamie Bond.
3: Igen. Mondok még esélyeseket akkor, hogy kik voltak még azok, akik így befutók voltak.
1: Terence Hill.
3: Harris Dickinson, most játszott nemrég a Nicole Kidmannel a Jó kislányban.
2: Várjál.
3: Ez egy elég ilyen, hát érdekes.
1: Ő is kisfiú.
3: Igen, ő sem. Tehát ő még kinézetre sem.
1: Ő
3: nekem.
1: Olyan a hallgatónak mondom, mint egy kevésbé karakteres Jim Carrey.
2: Igen, tudom, ő kicsoda. Igen, ő nagyon nem. Tehát, hogy őt még ilyen mellékszerepbe is nehezen tudnám elképzelni.
3: Igen, a Tom Holland. Nekem ő is nagyon, nagyon fiatal James Bondnak szerintem. Tehát, hogy...
2: De őt azért inkább el tudom képzelni.
3: Inkább, mint igen, meg ő legalább helyes is.
1: A BTS-ből nem akarnak valakit berakni?
2: De ugye vagy.
3: Figyelj, végül is. Aztán itt van még Callum Turner, ugye Dua Lipa férje.
2: Na őt
3: is el tudnám képzelni.
2: Őt karakterben el tudom képzelni. Igen.
3: Nem egy Adonis egyébként, de ő benne is van valami, főleg amúgy a hangja. Tehát ha megszólal, akkor azért ott úgy.
2: Meg azért ő karakteres. Igen. Nála engem is tudom, bocsánat, tehát semmiben is semmiben sem a fülei zavarnának. Tehát hogy az egy kicsit ilyen fura, nem? Tehát azt én nem, nagyon elállom a fülei
1: zavarnak. Azt nem nézett, srácok. Senki nem gondolta arra, hogy itt egy életművet meg lehetne koronázni, és mondjuk Steven Seagal legyen?
2: Mert a színészi játéka adja magát.
1: Én úgy megnézném, hogy kiszáll egy Aston Martinból.
2: Hogy az Aston Martin leszáll róla.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Fél hét után 4,5 perccel. Buenos morgen mindenkinek! Szia, Roland!
3: Jó reggelt! Vidám hétkezdést! Hát nálam kipihentebbet kívánok mindenkinek!
2: Na hát igen, te nagyon nagy hangulatban voltál tegnap, és ezzel is kell kezdenünk. Mónika rögtön földobta a témát. Sziasztok, szép jó reggelt! Igaz, nem az lett a végeredmény, amit tippeltem, de csak bejött, nyertünk. Nagyon jó meccs volt, hajrá, tigrisek! Hát, parázs mérkőzés volt egyébként. A parázs is jó, meg a parázs is jó rá egyébként. Azt hiszem megismételtük a tavalyit egy góllal a Szeged előtt, és fú, banyek, jó. Hogy bírtad? Bírtad ülve? Tehát, hogy így nem. Benned volt, hogy ugrasz?
3: Vagy ugrottál is? Nem, utolsó pár percet azt állva töltöttem.
2: Igen, tehát, de ez így normális nálatok? Tehát, hogy ez belefér?
3: Hát most fölállok, se takarok ki sokkal többet, szóval...
2: Jó, mondjuk nálatok nem látják, hogy állsz, vagy ülsz, nem?
3: Így van, szóval...
2: Ez nálad, ez jó.
3: Okay. Halál mindegy. Nem, hát azt ott már nem nagyon lehetett, tehát ugye a teljes csarnok állt körülbelül az utolsó 2 percben, 3-ban, meg hát végig ugye vastaps volt. Izgi volt, hát aki ott volt, az tudja, vagy esetleg aki a tévében nyomon követte. Hatalmas meccs volt tényleg, tehát elképesztő. És nagyon jó volt a hangulat, úgyhogy hatalmas nagy hála és köszönet a tataványai szurkolóknak. Tényleg tök jó volt, hogy ilyen hangulatot teremtettetek. Nem tudok pontos nézőszámot, én ilyen 4500 körülire tippelek. Várja, nézem, az NSO 5019-et hozott, akkor viszont még több, tehát gondolom, hogy az után jártak.
2: Komolyan érdekel, hogy ezt kiszámolta.
3: Nem, hivatalos, van hivatalos
2: tudom,
3: nézőszám.
2: Tudom, hogy van hivatalos, tudom, hogy van, de 5019, na álljunk már meg, miért nem 5000? Hát, 5019?
3: Nem, hát ilyenkor ugye megkapják, tehát van ugye hivatal, 5000-et ér a Gyula, igen. Na, szóval én tegnap más dolgokra koncentráltam, úgyhogy ezek szerint akkor 5000 brutál hangulatot, elképesztően jó meccs, és hát valóban az utolsó percig izgalmas volt. Kicsi kulissza titok szerintem nem bánja, hogyha elmondom, hogy az első fél idő után mentünk 4-gyel. Uh-huh. És a szünetben beszélgettem a csapatnak a technikai vezetőjével, a Zsolt, a Kontra Zsolt, ő szokott amúgy is mellettem ülni. Azt mondta nekem a Zsolt, figyelj, én azt se bánom, ha utolsó percben egy-egyel nyerünk. Hát bejött, mondjuk én is ugye pénteken 34-33-at tippeltem.
2: Ezt mondom, hogy ezt mondtad, hogy egy lesz a különbség. Nekem csak a 32 volt meg, mert ez a világ legszebb száma, de azt mondd el nekem, ha már kulisszatitkok, sírtak a szegediek?
3: Nem.
2: Nem áll? Nem. Semmi?
3: Nem, ők inkább reklamáltak a végén, mert ugye az utolsó támadásnál volt egy ilyen véleményes bírói ítélet, és hát mondjuk úgy, hogy azért láttam már a Mikel Pellegrin, ugye ő a Szegednek az edzője, láttam már nyugodtabbnak, mint ott akkor, de aztán utána a sajtótájékoztató már egészen higgadtad. Bár ott is úgy fogalmazott, hogy nem is tudom, hogy mondta, hogy volt, a végén volt több dolog is, ami döntött, így ennyiben hagyta, tehát hogy ott is azért úgy, hogy picit utalt rá, de hát aztán ugye egy időn túli szabad lett belőle, amit meg a Macskopsek a falba dobott, úgyhogy maradt az egygólos hazai siker, teljesen megérdemeltem,
2: teszem hozzá. Nagyon szép volt, tényleg nagyon szép volt. Egy utolsó kérdés, lett-e le szegedieket a plafonon, akik próbálták elérni, hogy beessen az eső, és újra kelljen játszani a mérkőzést?
3: Ja, nem, ez csak Győrben szokás szerintem, vagy...
2: Szegények. Tényleg oda mentek legközelebb, nem?
3: Igen, reméljük, addig megjavítják a tetőt.
2: Én azt hallottam egyébként, hogy nem is tető, hanem hogy valami vízvezeték, de most nem tudom tényleg, mi az igazság, vagy mi nem. Azt viszont nem értem, hogy miért nem mentek át a másik csariba, az ott pont üres volt 25 méterre, tehát szerintem le kellett volna nyomniuk.
3: Aha, gyorsan kinyitják, mindenki átmegy.
2: Hát nem is ez mi? Semmi. Ez még dobja is a meccs hangulatát, hogy vonulnak a játékosok. Na mindegy, jó, hát ők tudják. A lényeg, nálunk csak azért maradt el mérkőzés, illetve kellett duplázni, mert kigyulladt a csarnok. Szerintem ez elfogadható.
3: Remélem, hogy ez megmarad itt tőlünk keletre, nyugatra, mindenféle irányba, de ide nem jön, mert hogy tehát az, hogy Győrben beázás van, Budaörsön szauna gyulladt ki, na, szóval, hogy
2: ezek... Hát vigyázni kell ezekkel a szeánszokkal, na.
3: Igen, ezek a dolgok, ezek maradjanak ott.
2: Most nem, tehát a Shelby Power Sense az szerinted alapból egy ilyen ijesztő dolog, hogy benzin nyomunk rá néha, hogy egy kicsit megnézzük, hogy reagálunk?
3: Ja, hát mindenhol más, hát annak szeretitek az illatát, azt a benzines felöntést szeretitek a szaunában.
2: Jó, de fura, vizes a fejhallgatom, vagy fülhallgatom, kicsit zavar.
3: Hát figyelj, mindenki másképp nedvesedik be így reggelente.
2: Én a fülemnél.
3: Így, azért mondtam, hogy figyelj, azt mondom még egyszer, hatalmas nagy gratulál tényleg a kék tigriseknek, mindenkinek, mert egy hatalmas nagy csapatmunka volt.
2: Tényleg.
3: És mindenki hozzátette a magáét. Figyelj, azért voltak, tehát hogy a Straka Dani, az Éles Beni tényleg hatalmasat játszottak, Arián kegyetlen nagyokat védett, de aztán beszállt a Marci végén, ő is hetest fogott. Zsita is nagyon-nagyot játszott. Moszindi 60 percet volt a pályán, mert hogy ugye a Grigorász sérült. Meg hát ugye a másik 38 másodperc, de első támadásnál Szűcs Bencének aláfordult a lábfeje, úgyhogy köszönte szépen, őt be is fejezte a mérkőzést, sajnos. Fájdalmak közepette. Szóval nem volt egyszerű, hatalmas nagy bravúr, így kell indítani egy bajnokságot. Kérem, hogy magabiztos idegenbeli győzelem, aztán itthon ugye a Szeged legyőzése. Teszem hozzá, igazán sokat akkor fog érni ez a siker, hogyha meg lesz a héten, pénteken idegenben a Győr is.
2: Na, az nagy kérdés. Hát a győri lazulás, ugye? Tehát rögtön is megfogtátok az elején a nehezeket. Meglátjuk. Legyen meg! Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig erős tranzit forgalomra szemerkélő esőre, nedves burkolatra kell számítani. Pest felé is hasonló a helyzet. Hatalmas gratuláció a kék tigriseknek, óriási mérkőzés volt, írja nekünk Zsolt. És azt nézem, hogy Gyula is itt van, halló, egyes úton Tata Ercekalon vonalon normális a haladás, esik az eső, így minden is lassabb. Hatalmas gratuláció a kiktérésnek, nagyon jó volt tegnap a hangulat, felrobbant a csarnok, balesetmentesen. Igen, sűrű volt a forgalom, egyébként én is ezt tapasztaltam, de lehetett jönni végig Budapesttől idáig.
3: Igen, várjál, mert itt közben egyébként van egy baleseti infóm is.
2: Most jött?
3: Nem tudom, hogy mennyire aktuális útinform információ. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében egy személygépjármű a terelésben sávos tábláknak hajtott a 61-es kilométernél. Na hát, hogyha arra felé jártok, akkor írjátok meg, hogy mi a helyzet. Gondolom, hogy itt azért ez az eső, meg a tényleg a csúszós út, hát ez mindig megteszi a magáit.
2: Mi elszoktunk az esőtől?
3: Szerintem igen.
2: Én még az ablaktól előtt tudom, hogy megy.
3: Azt nem felejtetted el?
2: Anna küldött egy nagyon szellemeset, ez tetszik. A képen egy kék tigris eszi a pixalámit.
3: Ja, az nagyot ment, igen, az elmúlt egy-két napban, az több helyen felbukkant. És egyébként gratuláció, csak hogy megjegyezzük, hogy maradjunk itt a megyei kézilabda sikereknél, az esztergomi hölgyek is nagyon magabiztos sikert arattak a hétvégén, úgyhogy ők is kifejezetten jól kezdtek, úgyhogy teljes mértékben minden megyei kézilabda drukker szerintem boldog lehet.
2: Na, még nálatok öröm, mi még egy picit úgy visszafogjuk magunkat, majd most indulunk be, majd.
3: Ja, és várjál, mert egyébként ugye a hétvégén volt egy Magyar Kupa meccs is, foci.
2: Na.
3: Azért a Tatabánya Kecskemét 4-5. Azért az se egy hétköznapi eredmény. Mondjuk ott sajnáltam nagyon, mert hogy pont egy olyan videó kezdett el terjengeni, már részen, már pörög nagyot a neten. Volt egy nagyon szerencsétlen öngól. Itt az egyik védő rárukta a másikra, és bepattant ez napi eredmény. Mondjuk ott sajnáltam nagyon, mert hogy pont egy olyan videó kezdett el terjengeni, már részen, már pörög nagyot a neten. Volt egy nagyon szerencsétlen öngól. Itt az egyik védő rárukta a másikra, és bepattant, úgyhogy elugrani nem tudott szegény.

0: tudom, tudom. Ott nagy üzletek.
1: Ja, ez igaz, nagy üzletek, Stráda, meg ilyesmi. Na, majd meglátjuk. Figyelj, témákból annyi mindennel készültem erre a hétnyitásra, hogy csak na, és az egyik nekem jobban tetszik, mint a másik. A hétvégén volt erre időm, hogy egy kicsit utánaolvassak a dolgoknak, és sokat beszélgetünk a robot porszívóról. De hogy mekkora szívás lehet, hogyha egy ilyen porszívón kamera is van, az most derült ki, egy tájvani férfi, képzeld el, hogy lebuktatta a feleségét, aki megcsalta őt. Méghozzá úgy, hogy egy ilyen porszívón a kamerával észrevette a légyottot.
0: Viszont kikerült utána böribe
1: a férfi. Na de hogy hogyan, meg milyen csavarok vannak ebben, és hogyan gazdagodott meg majd, hogy nem a férfi ebből az egész történetből? Na, ezt kitárgyaljuk, iszonyatos fordulatok vannak benne. Nekünk van ilyen porszívónk, de nincs rajta kamera. Nem tudom, nektek is van, az már modernebb, azon van kamera?
0: Nincs kamera,
1: nem. Nem tudod, jó, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Közben jön még egy közlekedési. Nézem, hogy fontos-e.
0: Igen, Zoli, M1, újvárosi lehajtó, Tatabánya, rendőrök a helyszínen, külső sáv áll. Na hát akkor igen, akkor valid az az info. Köszi, Zoli, hogy írtál, amit mondtam, miszerint a Budapest felé vezető oldalon a 61-es kilométernél, Tatabánya térségében egy személygépjármű a terelésben sávos tábláknak hajtott, és a balesetnél a külső sávban a forgalom korlátozás miatt nehézkes az előrejutás. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hát ez Zoli úgy tapasztalt, hogy áll minden. Tehát, hogy ez, úgy érzem, én inkább Zolinak hiszek ebben az esetben. A belső átterelt sáv gond nélkül használható, ez a jó hír.
1: Nagyon lassú, mondjuk így. A másik témánk pedig néhány tulajdonság, ami meghatározza, hogy milyen a vonzó, milyen a tökéletes férfi. És tudom, ebből mindig elsütjük azt, hogy a humor mennyire fontos, meg az arc, de most ez továbbment ez a kutatás, és elég sok mindenkit vizsgált, és összerakták az álomférfi 9 tulajdonságát, úgyhogy ezt majd mi is összerakjuk itt a stúdióban. Mindenki kap majd férfi pontokat, és ezeket a pontokat eloszthatjuk majd, hogy mire helyezzük a hangsúlyt az ideális összerakásnál. Kittinek összerakjuk az álomherceget, és lehet, hogy közöttetek van, úgyhogy figyeljetek.
0: Hát szerintem Kitti rakja össze magának, nem? Ez ilyen lapra szerelt lesz.
1: Ja, ilyen ikás, hogy lehet benne cserélgetni, hogyha valami nem úgy van.
0: Én ikás férfi.
1: De hadd rakjak már én is össze neki egyet, aztán majd meglátjuk.
0: Ja, azt hittem magadnak akarsz összerakni egy álomférfit, mert hát figyelj, kinek mi? Tehát 2026-ban én nem ítélkezem, Petrával beszéld meg otthon.
1: Jó van, köszönöm szépen, hogy ilyen rugalmas és kedves vagy. Aztán lesznek majd még ma dilemmák. De hát természetesen erről most egyelőre még többet nem árulhatok el. Itt is igazából a hétvégén gondolkoztam, és azért összeállt egy pár dolog, amin érdemes filozofálgatni. És akinek ez még nem volna elég, olyan meglepetéseink vannak itt a mai műsorban, hogy érdemes lesz kapaszkodni. Nyereményjáték viszont most nincs.
0: Most nincs, úgyhogy most játékmentes hetet tartunk, viszont hozunk számtalan érdekességet, meg persze nagyon jó slágereket, most egy picit zenélünk, aztán Kitti hozza a legfrissebb híreket, na ezek miatt érdemes lesz velünk tartani, és ennyi, mit nem mondtunk még, SMS és Viber szám, mert attól félek, hogy itt azért kelleni fog a közlekedési infók kapcsán, mert aha, ugye látjátok, már rögtön azzal indulunk, hogy az M1-esen áll a bál. 0620 978
2: 9785 Forrás Rádió, mindig veled.
3: How can I not leave it? I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen. Na, hogy megy a meló?
3: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
2: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
3: Komolyan?
2: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
3: És milyen a cég?
2: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
3: Na, ez már jól hangzik.
2: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Verekedés volt a Budai Várban. Októberben újraindulhatnak a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások. Előadás lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Verekedés volt a Budai Várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az MTI-vel vasárnap. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombat este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Ellátásukat követően mindhármukat előállították az első kerületi rendőrkapitányságra, ahol kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A harmadik férfi számoltatása folyamatban van, közölte a BRFK. Újabb két évre Vona Gábort választották elnökké a második Reformkor párt tisztújító kongresszusán, közölte a párt vasárnap az MTI-vel. Alelnök lesz szintén két évre Pekárné Farkas Emese, Burány Árpád és Nánási Vanda Laura. A párt közleménye idézte Vona Gábort, aki a kongresszuson Egészségország című programjukról elmondta, hogy a gazdaságstratégia, az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem sokszor egymással ellentétes területeit sikerült egy közös programban összekapcsolniuk. A második Reformkor pártot 2023. szeptemberében alapította Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvívő vasárnap. Nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszélünk, vagyis október sem zárható ki, fogalmazott. Az év elején Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna három tárgyalási fordulót tartott Abu Dhabiban és Genfben. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete és Millenniumi Alapítványa szeptember 17-én 17 órai kezdett el Magyarország Kincsestára című sorozatának újabb előadására várja az érdeklődőket, melyen Kapuvár a Hanság fővárosa címmel a település múltját, jelenét vetített képes előadás keretében Bíró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ főigazgatója mutatja be. A helyszíne a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet, a hőmérséklet reggel 16, délután pedig 20 fok körül alakul. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napos idő várható gomoly felhőkkel.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! 7 óra után 3 perccel a Forrás Rádió ébresztő kommandója jelentkezik, aki a pajzsot tartja, és Roland.
3: Azt hittem már valami mást akarsz mondani, amikor kezdődik, hogy tartani? Paj. Pajzán szó jutott eszembe. De akkor nem lenne igaz.
2: Tehát pajkos, azért, aki a pajkos.
3: Igen, nem is értettem volna, hogy ezt miért mondod. Na, mondom itt a részletes útinfókat, jó? Mert ugye van egy kicsi csapadék, akkor
2: nagy
3: kész,
2: baj.
3: Káosz van, krak van, minden van. Ugye az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében egy személygépjármű a terelésben sávos tábláknak hajtott a 61-es kilométernél. A külső sávban emiatt nehézkes az előrejutás. Hát mondjuk úgy, hogy lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ez a hivatalos info. Erre írta azt ugye még itt az előző óra második felében egy drága hallgatónk Zoli, hogy külső sáv áll konkrétan, úgyhogy aki teheti, szerintem ezt a szakaszt inkább kerülje el, és emellett még azt is megkaptuk, hogy a, szintén az M1-esen a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon, a Budapest felé vezető oldalon szintén kialakult egy erőteljesebb torlódás, úgyhogy nem egyszerű a helyzet az M1-esen, környén is erőteljes a forgalom, Tatán erősödik, Komárom az most még egészen nyugodtnak tűnik, és akkor gyorsan még ráesek Esztergom meg Dorog térségére, úgy tűnik, hogy egyelőre ott is nagyjából rend van, erősödő a forgalom.
2: Sávlekötőt vettek be a kamionosok. Jó, 15 fok van, esik az eső, szemereg, és 21 fok lesz majd még itt a nap végére. Egyébként tök jó, hogy most már így ennyi eső lejön, és azt nézem, hogy a héten még egy-két napra mondanak valamennyit. Azt néztem, hogy a föld még mindig így taszítja magától, tehát hogy annyira száraz minden, hogy így elfolyik, vagy ahol a jobb a helyzet, ott így beszívja, beszippantja, de nagyon kell. Pont most nézegettem, mert baromira érdekelt, ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz ilyen 30 centiméternyi esőnek kéne leesnie.
3: Igen,
2: az kemény.
3: Igen, nagyjából egy két hétig eshetne folyamatosan.
2: Mennyi ez, mint egy macska, olyan magas, nem? 30 centi egy macska?
3: Mondjuk úgy.
2: Nagyobb, egy kis macska.
3: Nem nagyon méregettem még colstokkal a macskákat.
2: Ha valaki... macska, csak próbálom szemléletesíteni. Mi 30 centi, Roland? Na mi?
3: Fogalmam nincs, sajnos fogalmam sincs.
2: Sajnos.
3: Hát figyelj, egy újszülött csecsemő fenénél picit több.
2: Á, szerintem most közel értünk.
3: De egy, na.
2: Szóval felezzük el? Jó, értem.
3: Aki látott már újszülött csecsemőt, az ugye a válla alatt egy picivelig.
2: Te bárminek el tudod képzelni a felét, amit láttál már?
3: Egyébként igen.
2: Jó, helyes. De az mindig gondolkodtató, hogy minek, meg hogyan. Most például, hogy egy elefántot el kell felezni, akkor hol felezed el? Vagy hogy adod rá a gatyát? A négy lábán megy föl, vagy csak a hátsó kettőn?
3: Tényleg, hogy fel? Hogy hosszába felezed, aha, vagy magasságba?
2: Nagyon nem mindegy.
3: Na, ez írjátok meg, nagyon komoly problémáik vannak így hétfő reggel. Roxánák, Szerinák, boldog névnapot, Armidák, Armillák, Emeriták, Rexanák, fú, nagyon érdekes nevek vannak ma.
2: Szonóra.
3: Ők mind ünnepelnek.
2: Tetszenek, egyébként jó nevek vannak ma. Nekem a Roxana is tetszik. De tudom, hogy nem egy magyar, de úgy tetszik, és ezzel nem tudod megszivatni a magyart, vagy de ezt is KS-szel kell leírni, hogy
3: nem,
2: magyar bandod.
3: Fú, az nagyon bután néz neki.
2: Ezt meg lehet adni.
3: Nem. Roziták is ünnepelnek, úgyhogy tényleg mindenkinek boldog névnapot. Morten Harketnek pedig boldog születésnapot. Jó, egyébként az AHA énekeséről van szó. Fogalmam nincs ki ő.
2: Jó. Nézz utána. Szóval, 1927-ben volt egy nagyon bizarr haláleset. Tudom, nem beszélünk halálokról, de ezt muszáj elmondanom, mert ő viszonylag ismert volt, Isadora Duncan, ő sem a neve alapján, de aki táncban otthon van, az tudja, hogy a modern tánc egyik úttörője, nekem úgy kellett utána néznem egyébként, és az egyik legdarwin-díjasabb halál volt az övé. Képzeld el, egy nyitott sportautó utasülésén ült, és a nyakában lévő hosszú sejemsel beleakadt a hátsó kerék tengelyébe. Ez mennyire kell pehjesnek lenni?
3: Te imádtad nagyon a kabriózást, még jó, hogy nem volt rajtad sál.
2: Igen, tehát ne kabriózzatok sálban, ha egy valamit a mai napon megtanultatok, és ezzel életek tizeit, százait mentem meg itt, akkor ezt tanuljátok meg. Sálban nem kabriózunk.
3: 1959-ben a Luna 2 űrszonda elérte a Holdat, kis történelem óra.
2: Ez azért jó, mert ez volt az első tárgy, amit emberek csináltak, és a Holdon megjelent. Azért az nem rossz dolog szerintem. 1995-ben, kapaszkodjatok, $249,200 egy Beatles dalszövegért. Pont ennyi, tehát nem érte el a negyed milliót, de akkor is kemény. Egy aukción kell elképzelni magunkat, és Paul McCartney kézzel írt dalszövegéről van szó. Ráadásul a Getting Better című számhoz, tehát nem is valamilyen, ami nagyon megvan, hogy mondjuk egy Yesterday vagy ilyesmi.

0: Ezért ez kemény pénz.
1: Azaz, Japánban piacra került a Nintendo GameCube, aminek nekem semmit nem mond, nekem sima Nintendo, én azt tudtam, ez valami spéci dolog?
0: Igen, itt igazából három játék rajtolt rajta, én ezért hoztam, mert kíváncsi voltam, hogy bármelyik ismerőse neked volt, állítólag ilyen, nekem ezek sem, Super Monkey,
1: azt ismerem.
0: Ball, azt tudod?
1: Igen.
0: Na jó, azt nekem nincsen meg, ott mit kell csinálni?
1: Csak az van meg, hogy most mit kell csinálni, azt nem tudom, de hogy maga a játék, mint név, az így megvan.
0: Ez a leghíresebb.
1: Aztán, figyelj, világnapok van, itt még valami találmány, valami dobos, azt meghagyom neked, én inkább az atópiás ekcima világnapjára emlékezem meg, mert örülök, hogy azt így beleírtad.
0: Tedd így, de hogyha már elkezdted a világnapokat az Egyesült Államokban, ez a krémmel töltött fánk napja, tehát mindenkinek egészségére, illetve a hosszú szendvicsé is, az jó műfaj.
1: Az jó, azt szeretem, azt kifejezetten szeretem, igen.
0: És a találmány, bocs, ez tényleg, ez neked nem mond semmit, ez a lábdobgép feltalálása, tehát tulajdonképpen 1897-ben ettől a naptól fogva van olyan, hogy az ember egyszerre tud kézzel és lábbal is dobolni, mert addig csak így rúgták a lábdobot, és nem volt ez a pedál, amit feltaláltak.
1: Ez ilyen nyelvtörő, tehát hogy mondd gyorsan azt, hogy lábdobdobgép. És ezt egymás után sokszor, lábdobdobgép. Na, ugye? Na, ezt lehet ma megtenni, kérem szépen. Nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, ha van útinfótok, ne tartsátok magatokban. Közben rálesek, hogy van-e valamiféle frissítés, vagy van-e esetleg új információ. Nincs, ugye az M1-esen, ha valaki közben kapcsolódott volna be, továbbra is az a helyzet, hogy egy személygépjármű sávos tábláknak hajtott a 61-es kilométernél, így aztán ott a külső sávban, hát nem a legegyszerűbb a haladás, Zoli szerint egyenesen áll a külső sáv, aki teheti, ezt inkább kerüljön el, minden egyéb plusz info jöhet 0620 978 978.
2: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgan.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 4:08 múlt egy perccel, és itt az ideje, hogy Roland elmondja, hogy változott-e valami az autósok szagájában.
2: Szagájában? Már is mondom neked, hogy mi a helyzet. Kérlek szépen, úgy tűnik, hogy semmi, úgyhogy a helyzet változatlan. Az M1-esen itt Tatabánya magasságában, ugye korábban egy autó tábláknak hajtott, de úgy tűnik egyébként, hogy ez már olyan nagyon komoly fennakadást nem okoz, de azért írjatok, hogy mi a helyzet. Óvatosságból lehet, hogy jobb elkerülni. 30-as, 20-as kilométer között azt látom stabilan, hogy ott torlódás van, illetve Tatán is most már erősödik a forgalom, meg környén is, és Esztergom környékén szintén. Na, nézzük akkor a csillagok üzeneteit. Hát, ha már út, akkor kedves Kos, ma egy apró kerülő út viszel ahhoz, amit eredetileg egyenesben akartál megoldani. Délután valaki olyan ötlettel áll elő, amit elsőre furcsának tartasz, aztán mégis te leszel a leglelkesebb támogatója.
1: Kedves Bika, valami, amit régóta őrizgetsz, majd jó lesz valamire alapon, kinek ne lenne ilyen, végre tényleg hasznosnak bizonyul. Este ne ragaszkodj a megszokott menühöz vagy programhoz, egy spontán választás meglepően betalálhat.
2: Ma gyorsabban jár az eszed, kedves ikrek, mint ahogy a környezeted követni tudná, ezért egy fontos mondatot érdemes kétszer is elmagyaráznod. Egy váratlan üzenet közben előhoz egy régi történetet, de most egészen más szemmel nézel rá.
1: Rák, hétfő ide vagy oda, ma kifejezetten jól működik nálad a selejtezés, tárgyban, feladatban és fölösleges agyalásban is. Valamit végre kihúzol a listádról, és meglepődsz, mennyi hely marad utána a fejedben.
2: Ma nem azzal kerülsz középpontba, kedves oroszlán, amit hangosan mondasz, hanem azzal, amit jókor veszel észre. Egy bók vagy elismerés ráadásul olyan helyről érkezhet, ahonnan egyáltalán nem számítottál rá.
1: Szűz, egy terv ma nem azért változik meg, mert rossz volt, hanem mert közben előkerül egy jobb megoldás. Engedd meg magadnak, hogy ne mindent az eredeti forgatókönyv szerint csinálj, főleg 15 óra után. Ez nagyon konkrét.
2: Ez nagyon konkrét volt. Ma meglepően könnyen mondasz nemet valamire, kedves mérleg, amit máskor udvariasságból még bevállalnál. Cserébe marad időd egy olyan kis örömre, amit hetek óta folyton hátrébb sorolsz.
1: Skorpió, egy fél mondatból ma többet értesz meg, mint más egy 20 perces magyarázatból. Arra viszont ügyelj, hogy ne rakj össze teljes történetet három hiányzó részletből, mert most könnyű túlgondolni valamit.
2: Fú, tehát azért nekem voltak ilyen csajismerőseim, akik képesek voltak erre, pláne ha összeültek többen.
1: Ez nem egy ilyen női dolog?
2: Erőteljesen, igen, nem megbántva a hölgyeket, de ez inkább rájuk jellemző szerintem. Majd teljesen hétköznapi helyzetből lesz a nap legjobb sztoria, legalábbis a nyilas jegyű számára. Lehet ez egy út, egy sima sorbanállás, vagy egy félre sikerült rendelés. Este már azon kapod magad, hogy harmadszor meséled el ugyanazt, egyre jobb poénnal a végén.
1: Na, ez én vagyok, csak egyre rosszabban, nem?
2: Tehát, meg én is, igen. Okay.
1: Bak, ma valaki megpróbál rátolni egy feladatot, csak azért, mert te úgyis gyorsan megcsinálod. Mielőtt automatikusan igen mondasz, számold össze, mi van már nálad. Az eredmény kiózanító lehet.
2: Egy szokatlan megoldásod ma először néhány értetlen arcot, később viszont elismerő bólogatást hoz, kedves vízöntő. A nap második felében különösen jól működnek nálad azok a dolgok, amelyekhez egy kis barkácsolás vagy improvizáció, esetleg egy kis kreatív csalás kell.
1: Halak, ma feltűnik egy részlet, ami mellett mindenki más simán elmegy, pedig pont abban rejlik a megoldás. Estére válasz valami zajmentes programot, mert most egy csendes fél óra többet tölt majd rajtad, mint egy egész esti pörgés.
2: Na hát egy tájváni hölgy is úgy gondolta, hogy egy csendes fél órát eltölt mondjuk a szeretőjével, csak aztán jött az ő drága férje és egy robotporszívóval lebuktatta.
1: Nagyon nagy a sztori, el fogom mesélni, mert annyi fordulat van benne, hogy csak na, és beszélgetünk majd arról, hogy milyen veszélyesek lehetnek ezek a háztartási eszközök.
0: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
3: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
2: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center, éj színesen!
5: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek.
6: Tenderek, burgerek, frappok és saláták.
5: A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
7: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
8: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
9: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jonas Morgan, 8:06, és itt van velünk a Kitty, az igazi virágszál, ugye?
1: Jaj, de cuki vagy, jó reggelt.
0: Miley után.
2: Hát mondjuk egyébként bajosabb lett volna, hogyha rám mondja ezt, nem?
0: Roland is itt van.
1: Itt sem volt az arcod őszinte, amikor
2: nem, csak vártam, nem, mert már föl voltam készülve arra, hogy akkor rám is mond valami titulus, de hát is ennek nem.
0: Hát figyelj, ha Kitty mondjuk egy virágszál, akkor te egy ilyen görög dinnye. Akartad ezt jönni?
2: Hát az a köz meg kategória, szóval...
0: Tegnap láttunk az állatkertbe, képzeld el a görögdínyét, a földön ott nőtt. Tök menő.
2: A görögdínyét állatoknak szokták adni, nem? Hogy egyenek nyáron.
0: Hát azt pont nem, mert azt a körhintes néni hát nem árulja, hanem ott növeszti a körhinta mögött. Képzeld el, egy olyan néni volt, képzeljétek el, egy olyan néni volt.
2: Dealer, vagy
0: a dínyedíler. Olyan néni volt ott a körhintánál, hogy eldobtam az agyamat. Átvette az ezrest, mert hogy izével nem lehetett fizetni, kártyával nem lehetett fizetni, majd leszitta a hajnalt, hogy óvatosan tekerje a kormányt a játék körhintában. Szerencsétlen, épp hogy nem három, tehát érted most, egy 3 éves milyen kárt tud abban tenni?
2: Hát ezt kérdezd meg a nénitől. Szerintem...
0: Milyen tapasztalatai lehetnek a néninek? Szegény hajnal utána teljesen összezuhant, hogy úgy kellett visszahozni, hogy miért... Tehát igazából egy játékkal játszott.
2: Hát vannak ám vad 3 évesek, tehát neki esnek ott érted a körhintának. És ünnepélyesen... Mi az a körhinta?
0: Hát gondolom nagyon. Na. Ünnepélyesen jelentem, hogy a biodomból minden állat kihalt. Tehát, hogy gyakorlatilag már tényleg csak tücskök, meg szöcskék, meg esetleg egy teknős vagy kettő. Tehát, hogy nem tudom, mi történik ott, de elfogytak. Már csak ilyen műdinók vannak.
2: Na látod, hát akkor nem oda kell menni, hanem valóban kell menni a körhintára, de csak óvatosan.
0: Óvatosan nagyon, pedig én nagy híve vagyok amúgy játszó résznek ott az állatkertben. Te se aludtál jól, Kitty?
1: Nem.
0: Nem? Akkor most feldobom a napodat, figyelj. Van robotporszívód?
1: Nincs.
0: Akkor hallgass meg ezt a történetet, és akkor...
2: És nem is lesz.
0: Nem is lesz.
1: Ja,
0: szerintem ez a világtörténelem legkuszaványosabb, gyönyörű története egy tajvani férfival történt. Ő gyanakodott arra, hogy a felesége megcsalja. Azért kezdett el gyanakodni, mert van nekik egy nyaralójuk kicsit messze a házuktól, a lakásuktól, és ott egy fogkefét talált, aminek nem volt ismert a gazdája. Uh-huh. Meg is gyanúsította a feleségét, hogy igazából itt valami van, meg a parkolókamerán is látott ott egy autót, de a feleség ezt még ki tudta magyarázni, hogy mi a helyzet. Aztán egyszer csak a csávó úgy döntött, amikor a feleség ott ebben a nyaralóházban volt, hogy van nekik egy tök menő robot porszívójuk, és azon keresztül tud vele beszélgetni. És hogy milyen vicces lesz, hogy a kedves feleséget meglepi azzal, hogy úgy oda megy a kis rumbával, vagy nem tudom mivel, és az majd megszólal, és a feleségéhez szól. Hát és egy kamera is volt rajta, a mobiltelefonján látta, hogy mi a helyzet. És besasszézott a szobába, gondolta meglepi a feleséget, és hát a feleség lepte meg őt. Mert egy légy otthon kapta egy idegen férfival.
1: Ojjaj.
0: Na mit szólsz, kis porszívó bejön, és hát ő látja a jelenetet, majd utána még kamerázza a továbbiakban, hogy a feleség mesztelenül mászkál, és a csávó pedig a kanapén mesztelenül ül az ő kanapéján. Ezzel ő bíróságra ment, mert hát ugye házasság megtörve, akkor azért neki pénz jár, és ki is perelt magának 5,4 millió forintnyi pénzt. Ám ezzel nincsen vége a történetnek, mert itt jön a csavar. A nő visszaperelte, hogy olyan felvétel készült róla, amit ő nem engedélyezett.
1: Isten.
0: Így tehát a kisbarátunk 5 hónap börtönre ítéltetett.
1: Úristen.
0: Becsukták a csávot, és vissza kellett adnia körülbelül 1,5 millió forintnyi pénzt ebből a pénzösszegből, mert hogy pénzbírságot is kapott.
2: De várj, nem, mert ezzel, tehát csak hogy pontosak legyünk, tehát hogy a pénzbüntetéssel kiváltotta a Börit. Tehát végül Böribe nem kellett menni.
0: Kiválthatta?
2: Ugye ez meghatározott feltételek mellett pénzbüntetésre váltható. Összességében még így is majdnem 4 milliós pluszban van a csávó, viszont a házassága ugrott. És innentől kezdve az egész világ tudja, hogy kamerás robot porszívó előtt nem szexelünk, mert az veszélyes.
0: Nagyon durva a történet.
1: Egyáltalán robot porszívó előtt.
2: Egyáltalán nem kell neked akarni. Robot porszívót, laptopot, okos tévét, nem tudom, mi az, ami még veszélyes lehet ilyen szinten. Mobiltelefont, tabletet, mindent.
0: Miért?
2: Ez az előjáték.
0: Miért fontos az, hogy legyen robotporszívón kamera, amiben te is bele tudsz nézni? Teszem fel a kérdést.
2: Ez számomra is. Tehát, hogy nekünk van robotporszívónk, nincs rajta kamera. Sose éreztem hiányát, tehát nem kell. A robotporszívó, az takarítson, könyörgöm.
0: Ne haragudj, Roland. Férfit végül 5 hónap börtönre ítélték, és további 150 ezer tajvani dollár pénzbírságra. Tehát börtönbe is ment. Na most kapaszkodj meg.
2: Akkor pláne megszívta. Na, akkor nem.
0: Szóval csavaros a történet, és hát igen, na, ha ott éppen csinálsz valamit, ami tilos, és elkezd berzenkedni, vagy ott zörög körülötted a robotporszívó.
2: Nem tűnik fel?
0: Vagy nem rúgod odébb? Vagy nem gyanús az, hogy mondjuk a férjed hangján megszólal valaki az ágy alól, hogy hello, drágám!
1: Hát most ne részletezzük, de ha ők nem éppen halkak voltak, akkor valószínűleg nem hallották.
2: Hát figyelj, azért egy robot porszívó, de én nem tudom. Tehát értem,
1: hát mondjuk
2: azt,
1: hogy... a szól közben mondjuk a tévé, vagy zene szól. Ki tudja.
2: Ja, és akkor egy nagyon halkan, ilyen surranó üzemmódba indult be a robotporszívó.
0: És akkor leállsz?
2: Mármint, hogy a robotporszívóval, vagy pedig úgy az actionben. Tehát,
0: melyik oldal mit csinál egy ilyen helyzetben?
2: Hát nyilván, ha őket vitte a szerelem heve.
0: Hát akkor ott nem.
2: Akkor ők nem biztos, hogy nem figyeltek igen a robotporszívóra.
0: De most képzeld magad a másik helyzetbe, hogy otthon ülsz a kis joystickoddal.
2: Egyedül a saját kis joystickoddal.
0: És meglátod a nejedet ilyen helyzetben. És mondjuk nem akarja abba adni, akkor hogy neki mész párszor a porszívóval? Ráüríted a porzsákot? Vagy valami van?
2: Hát nem, hát nyilván ott ugye, nyilván a csávó arra törekedett, hogy akkor legyen bizonyíték. Tehát látta, hogy mi a szitu, ő már eleve gyanakodott, tehát gondolom, hogy ott azért már érzelmileg se volt minden rendben, és akkor úgy volt vele, hogy jó, akkor ez jó lesz bizonyítéknak, aztán megyek a bíróságra. Csak nem nagyon gondolta végig, tehát hogy a GDPR mint olyan, az nem volt ott az ő fejében.
0: Jé, a másik érdekes, hogyha ilyenen kapod a feleséged, akkor perelsz. Ez is egy elgondolkodtató. Tehát oké, van valami bizonyítékod, le van kamerázva a dolog, jó, megszegte az esküt, de hogy bemész a bíróságra, és még felhívod magadra a figyelmet.
2: Mit csinálsz? Zsarolsz? Olyat nem szabad? De, a törvény tiltja?
0: Elküldöm a francba. De most érted, most 4 millió forintot kapok, de mindenki látja a videós bizonyítékot, aha, ott iktatták, és mint a Katalin bírónő ott végignézte az egészet.
2: Hát de nem rólad szól, hát az asszony van rajta, neked az nem ciki.
0: Ja, hát akkor ezért livestream, és akkor még értékesíted utána a jogokat? Hogy...
2: Igen, fizetős honlapokra felrakod, és akkor tessék még lóvét is.
0: Hogy lehet ezzel behozni? Akkor képzeld el azt, amikor lecsuknak, és ott vagy 5 hónapra a börtönben a gyilkosok között, és kérdezik, hogy te mit csináltál.
2: Porszívoztam. Lekoberáztam az asszonyt.
0: Na jó, de nagyon durva, hogy tényleg ilyeneket ezek az okos eszközök tudnak. Ti takargattátok valaha valamelyik kamerát? Mert én soha nem voltam ilyen takargatós, tehát igazából, hogyha valaki rácsatlakozik bármilyen eszközömre, akkor látja a fejem.
2: Porszívoztam. Lekoberáztam az asszonyt.
0: Na jó, de nagyon durva, hogy tényleg ilyeneket ezek az okos eszközök tudnak. Ti takargattátok valaha valamelyik kamerát? Mert én soha nem voltam ilyen takargatós, tehát igazából, hogyha valaki rácsatlakozik bármilyen eszközömre, akkor látja a fejemet.
1: Hát ez remek.
2: Nem.

0: hogy nem, elfogadtad, hát hogy ott
1: persze.
0: Ne kukucskáljanak. Szerinted mikor kukucskálnának? Tehát, hogy tudnának olyat látni, mit tudom én, le van rakva a laptopod nyitva otthon, mert nyilván amikor gépezel, akkor semmi extra, ja. Hogy le van rakva úgy, hogy adott esetben észrevehetnének mondjuk fürdés közben a laptop kamerán keresztül?
1: Hát nem.
0: Tehát akkor nincsen ilyen helyzet, nincs. Sem csak biztos, ami biztos.
1: Mm-hmm. Igen.
0: De telefonkamerád nem zavar?
1: Hát, figyelj.
2: Hát azt nem nagyon hiszem, tudod, nem?
1: Szerintem a plafont ezt. Látja, hogyha rácsatlakozik, mert azt is azért szoktam arccal lefelé.
0: Akkor meg a nagy kamera, akkor sokkal jobb a felbontás.
2: Igen, igen, az a jó, mert a hátsó kamera az még jobb képet ad, tudod. Tehát, hogy igen, ez, tehát, hogy a telefonnál mit csinálsz? Hát ez milyen hülyén veszi már ki magát, hogy elkezded leragazgatni a kamerákat, az tökéletszerűtlen.
1: Jó, meg akkor minden reggel, tudod, leszeded róla. Maximum annyit lehet még, hogy kiteszed a konyhába, aztán kész, és akkor nézzék a...
2: Beteszed egy fiókba, érted? Akkor nem hallod meg, hogy hívnak.
0: Nem tudom, tudjátok el, de például az én telefonomon, és szerintem a tiéteken is van olyan funkció, hogy amikor a kamera aktív, akkor bekapcsol egy ilyen kis LED, és jelzi, hogy működik. Aha, tehát, igen. Hogy van egy ilyen biztonsági dolog, azt nem tudom, hogy a ti fajtátoknál mennyire biztonságos, de állítólag az enyémnél feltörhetetlen. Tehát, hogyha látod, hogy világít, csak akkor mosolyogni kell. De például, amikor én átmegyek ilyen trafipax, meg ilyen kamerarendszer véda alatt, én mindig szoktam mosolyogni, meg ilyen V betűt mutatni felfelé, hogyha készül kép, az jó legyen.
2: Hogy ha már megbüntettek, akkor legalább stílusosan.
0: Én árultam úgy autót egyébként, a Toyotát úgy adtam el. Na jó, nem úgy adtam el, de úgy hirdettem, hogy egy gyorshajtásos képpel tök jól sikerült.
1: Jézusom.
2: Ja, de... ugye bírom ezeket a kreatív autó hirdetéseket, meg azt is, ami ilyen őszinte, nem akar szépíteni, hanem frankon leírja az igazat. Ezek jók, ezek teljesen. Szerintem jobban eladják magát a kocsit.
0: Hogyha van egy szuper porszívó, ilyen okos porszívó, amin van kamera, és ugyanannyiba kerül, mint egy olyan, amin nincs, melyiket választjátok? Én biztos, hogy a kamerásat. Nem tudom, miért, de kell.
2: Nem, nekem engem biztos, teljesen nem. Idegen, hogy amelyiknek jobb a szívó ereje, meg a teljesítménye, azt.
0: Mm-hmm. Tehát a hagyományos szempontokat...
2: Porszívóról beszélünk, jó?
0: Hagyományos szempontokat tartott
2: szemelőt. Ha valaki most kapcsolódik be, hogy akkor mit választasz, amelyiknek jobb a szívó ereje? Robot porszívóról beszélünk. Egyébként nálunk aktuális is, hogy kéne új robot porszívót venni. De jó. Innentől akkor szigorúan csak olyat, ami nincs kamera.
0: Bocsánat, itt van a vonalban Andi, hozzá akar szólni.
3: Be tudjuk kapni.
2: Most nem hallottam, várjál, akarod?
3: Be tudjuk kapni.
2: Néztem.
0: Ő sem maradjon békében ezen
1: a
0: héten.
1: De hol van a popi fűtés?
0: Az is van, ez egy másik témára van tartogatva. Apropó, hogyha már itt tartunk,
1: popó.
0: Akkor otthon szerintetek melyik az az eszköz, ami a legveszélyesebb lehet a privát szférátokra? Tehát ami a leginkább befolyásolhat, mondjuk ilyen értelemben, ami a leginkább lebuktathatna egy ilyen helyzetben? Telefon?
2: Hát szerintem igen. Nem, nekem azt jut eszembe, hogy mi otthon a legveszélyesebb. Hát a gyerekek szerint az asszony, de...
1: És szerintem is.
2: És szerintem is.
0: Nincsen például hangra aktiválódó lámpád? Tehát ami mondjuk bekapcsol a tapsolsz, mert az félreérthető lehet, és akkor lehet, hogy ilyen stroboszkópikus fények.
2: És akkor egy ilyen kétperces diszkó, vagy mire gondolsz? Nem, nincs. Tehát szerintem max a telefon, tehát hogy, mert egyébként laptopok sincsenek úgy tartva, hogy állandóan kinyitva, érted, és ne. Akkor ott a kamerán keresztül bármit lehetne látni, nem, tehát hogy más kamera meg úgy, nem, szerintem csak a nálam, csak a telefon, Kitty. Na semmi.
0: Teljes biztonságban vagy? Semmilyen eszközöd nem tud elárulni?
1: Nem hiszem.
0: És nem is akarsz ilyet. Tehát egy biztonsági kamera, tudod, amit a babysitterek szoktak a filmekben, hogy a maciba rejtett kis kamera, amivel
1: ja,
0: megfigyeled, hogy...
1: Film, amúgy. Nem.
0: Te raknál ilyet a babysitterhez? És maciba kamerát? Nem?
2: Nem. Nem, de nálunk soha nem
0: mennyire
2: is
0: megbíztok az emberekben?
2: Csak te kukoltad a babysitteredet.
0: Ez csak nálunk volt babysitter?
2: Igen.
0: Jó. Na, akkor mi viszonylag nagy biztonságban vagyunk. Az okos eszközök nem támadnak ellenünk szerintem, de azért ezek az ártalmatlan kis kémkütyük, ezek szerintem jók tudnak lenni. Lehetséges, hogy még így egy-két kamerát elrejtenék a hűtőbe mondjuk, a fürdőszobába.
2: Csak tudod, mi lenne, elrejted a hűtőbe, és csak téged vesz fel, ahogy titokon jársz és nasizol.
0: Durva felvételek lennének.
4: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
4: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok. Megtalálták a lavina baleset utolsó áldozatát Kabard és Balkárföldön. Hosszabbítás után jutott a 32 közé az Újpest. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Hétfőn gyengülő kettős front éri el hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A tartósabban borongós, csapadékos tájakon lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, tanácsolja az időkép. Megtalálták a múlt vasárnapi lavinaomlás utolsó 17. halálos áldozatát a helyi mentők Kabard és Balkárföld hegyeiben, és ezzel lezárták a keresési akciót. Szeptember 6-án egy 33 fős csoportot sodort veszélybe hó- és jégcsúszamlás, amely a több mint 5000 méteres Mizsirgi hegyről zúdult le a bezengi szurdokba. Csak 10 embernek sikerült önállóan lejutni a hegyekből, 6-an megsérültek és kórházba kerültek. A halottak egy része az Orosz Nemzeti Gárda katonája volt, aki hegyi kiképzésen vett részt, a jeges terepen való mozgás technikáját és a biztosítás megszervezését gyakorolva. Szeptember 16-án 18 órakor dr. Pandula Attila történész tart vetített képes előadást Esztergomban, a Laskai Osvát Antikváriumban a 20. Árszakra Fesztivál keretében. Az előadás az aranygyapjas rend történetét és annak kiemelkedő birtokosait mutatja be, a téma aktualitását a Rákóczi 350 emlékév adja. A részvétel ingyenes, a részvételi szándékot előzetesen kérik jelezni a Laskai Osvát Antikvárium @gmail.com e-mail címen. És végül sport, a 102. és 116. percben lőtt gólokkal nyert az Újpest FC a harmadosztályban szereplő Dorogi Bányász otthonában a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Az élvonalbeli gárdák közül a Puskás Akadémia 8, míg az ETE és az ETO FC 5-5 gólt szerzett idegenben. A következő forduló sorsolása ma este 19:30-kor lesz.
0: Időjárás.
1: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben ez zivatar sem kizárt, a hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra óta járunk 4 perccel. Jó reggelt mindenkinek! Teraszon ülős. Ilyen.
3: Teraszon ülős, megfagyós, szarrázós,
2: erdőbámolós idő van. Nem, ez nem rossz. Ez olyan, amikor a telken, még régen, amíg volt telek, kiültünk a teraszra reggel, mondjuk egy forró kakaóval, és a teraszról ilyen régi susogós melegítőben néztük azt, ahogyan az esőcsepek hullanak le a szivarfa leveléről. Ilyen idő van ma.
3: Igen, pokrózva takarva.
2: De és jó.
3: És ha valaki ezt csinálja 8 óra után, akkor sanszosan munkanélküli.
2: Igen, de azért kakaóra még csak fussa. 16 fok van egyébként. De lehetne egy ilyen kormányrendelet, hogy a munkanélküliek kapjanak kakaót. Legalább, ha már van időd, legalább töltsd el jól. Egy ízét, egy hintaszéket, egy kakaót, meg legyenek ilyen közteraszok, ahova ki lehet ülni, ha nincs saját teraszod. 21 fok lesz.
3: Azért nagyon örülünk, hogy nem ülsz olyan helyen, ahol te vagyunk a törvénykezésbe, így bele tudnál szólni.
2: De mi most mondd, nem lenne jó? De munkanélküli vagy, nincs semmi, de legalább időd van.
3: Persze, nyilván kakaóra meg közteraszra vágynék, tehát semmi más vágyaim nem lenne, tényleg, te abszolút, jó érzed.
2: Akkor legyen tea is.
3: Ja, az úgy már egészen más, igen. Na, nézem közben az élő térképet, csak hogy valami értelmeset meg hasznosat is próbáljunk mondani. Erős a forgalom Tata és Tatabánya között. Azt látom, környén az M1-esen a szokásos szakaszon ott a 30-as, 20-as kilométer között, Komárom térségében és Esztergomban is ott a belvárosi szakaszon erőteljes a forgalom. Legyetek türelmesek. Meg hát ugye tudjuk jól, hogyha némi csapadék hull, akkor azért általában csúszósabbak az utak, és ez okoz egy-egy balesetet, ezzel azért talán érdemes számolni.
2: És Koel jó. Köszönjük.
3: Ezt most mire mondtad?
2: Ez semmi, csak besik az eső, csúszik az út.
3: Ja, hát figyelj, ez még igaz, mindig jobb, mint a közterasz meg kakaó
2: mindenkinek. Nem lehet belekötni, hallottad a hétvégén nagy hírét?
3: Mit? Nem az országos közterasz program lesz.
2: Nem. Megszületett a Lady Baba. Hallottad?
3: Lady Gaga-nak
2: Lady Gaga babája.
3: Mert Lady Gaga terhes volt?
2: Na ez az.
3: Ezek szerint igen.
2: Kemény, nem?
3: Másképp bajos.
2: Igen, mert azt hiszem 22 éves korában volt még egy ilyen elkattanása, hogy mindenét követik, meg mindenhol látják, és hogy ő szeretne privát magánéletet is, és állítólag ezt olyan szépen megcsinálta már, hogy elvonult a közélettől, nem is nagyon látszódott úgy igazán nagy hassal, és hát tulajdonképpen most készítettek fotót, ahol egy kisbaba van rajta, ilyen babahordozóban, és hát ahogyan a cikkírók írják, óvva védi, védelmezőn óvja a kisbabát.
3: Figyelj, boldogságot, tök egészséget, hasonló dolgokat kívánok.
2: De ez milyen király, hogy ezt meg tudta egy magánba oldani. Mondjuk hát nyilván, ha akar egy egész szülészetet oda rendel, vagy lezárat magának, és akkor megoldja. Azt nem értem, hogy akkor most miért vonult utcára, de nyilván előbb vagy utóbb ez kiderül, meg gondolom nem titkolni akarja. Ezen a képen inkább fáradt még.
3: Nézd, sanszos, hogy azért ő nem úgy volt, mint a magyar celebek, mert azért hallottam én olyan sztorit, hogy eltört az egyik magyar celebnek, most keze vagy lába, azt így nem tudom, és hamarabb hívta föl a bulvár újságíró ismerősét, mint a mentőt.
2: Még a kezében volt a kalapács, amivel eltörte? Hogy hát, legyen róla cikk?
3: Körülbelül, de hogy tényleg. Tehát, hogy azért a Lady Gaga szerintem erre nincsen rászorulva.
2: Hallod meg, egyébként vannak olyanok, akik újságoknak adják el nem csak az esküvőt, hanem már a gyerekszületést is. Az is nekem egy ilyen érthetetlen vagy durva dolog, hogy hallottam ilyet, nem tudom, ez ilyen 5-10 éve volt, hogy 1,5 milliót fizetett a sztori azért, mert hogy egy születést élőben, tehát ők tudtak fotózni. Nyilván olyan képet nem adhattak ki, de akkor is.
3: Na jó, hát miért, amikor annó a Berkiék, ugye hát live-oztak, aztán kiderült, hogy nem is live volt, hanem csúsztatott élő.
2: Csúsztatott élő volt?
3: Igen, de hogy videózták a szülést, szóval, hogy azért ilyeneket már kitalálnak, igen. Mm. Én nem tudom, tehát tőlem ez nagyon idegen, szerintem az egy annyira intim pillanat.
2: Van olyan híresség, akinek a szülését te meg akarnád nézni?
3: Nincs. Én senkinek nem akarnám megnézni
2: a szülését. De ez a másik, tehát hogy nyilván, ja, te nem izén voltál? Nem apás szülésen voltál?
3: Hát jó, de az én gyerekem, könyörgöm, de hogy senki másnak, tehát akihez úgy nincs közöm, van, miért akarnám én megnézni a szülését?
2: Pontosan, tehát hogy ez nekem egy olyan dolog, ami úgy annyira nem érdekel meg. Nyilván azért, hogyha valakit követsz meg, valaki az idolod, és születik egy gyereke, akkor előbb vagy utóbb így érdekel egy közös kép, nem? Tehát, hogy ez azért úgy benne van a pakliban, de az sem a szülészetről.
3: Nem, hát tehát, hogy én annyira nem tudok rajongani senkiért, hogy ott akarnék lenni a szülésén. Tehát hihetetlen. Sajnos a pénz mindent felülír manapság, már ezt írja Zsolt. Igen, tehát ez tényleg így működik. A pénz meg a hírnév. Tehát, hogy a címlapokon folyamatosan ott kell lenni. Egyébként szerintem ez lehet, hogy addiktív ezeknél a celebeknél. Elnézve egy pár embert, most neveket direkt nem mondok, de szerintem nagyjából el tudjátok képzelni, hogy kikre gondolok. Akik egyszerűen mindent megtesznek azért, ha kell, akkor ordinári nagy baromságokat nyilatkozgatnak, csak azért, hogy hetente, két hetente, minimum három hetente ott legyenek a címlapokon.
2: Mondjuk én nem vagyok egy celeb, meg nem vagyok egy híresség, de azért én is bármit megtennék, hogy rajta legyek egyszer a Füles magazinon. Hát nekem az a nagy vágyam.
3: Nézd, szerintem ezt még talán elérheted.
2: Ha valakinek van kapcsolata a Füleshez, légy, én fizetek. Csak vagy egy rejtvény magazinon, hadd legyek már ott.
3: Vagy esetleg a Fürge újjak, az még játszott.
2: Ja, az a varos, jó.
3: Rossz az, aki rosszra gondolt.
2: Jó, köszönöm. Az a másik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy egyébként ez nincs is már olyan messze tőlünk, ez a címlap addikció, mert kicsit ez a Facebook meg social media, ez ezt érte el, hogy mindenki bármikor címlapon lehet, mindenki bármit kitelt megmutathat. Lehet, hogy 5-en vagy 10-en látják, nem annyian, mint mondjuk egy story magazint, de hogy ez egyfajta addikciót kivált az emberből. Fotózni kell a kaját, fotózni kell a selfit, mindent. Tehát, hogy ez most már civil ember szférába is betört.
3: Igen, és ráadásul ugye, hogy elmész egy étterembe, körbenézel, nagyon sokan hamarabb fotózzák le a kaját, mint hogy neki állnának enni. Én nem tudom, hogy rendelek egy jó kaját, hát nekem az a fontosabb, hogy megegyem. Tehát, hogy nyilván valamikor olyan, hogy tényleg jól néz ki, meg szép, de hogy én ezt elkezdjem fotózgatni, meg kiposztolgatni.
2: Figyeled, hogy csendben vagyok, mert én fotózom.
3: Te fotózod?
2: Igen.
3: Én nem.
2: De azért, mert hogy én hiszek benne, hogy nagyon béna ételfotós vagyok, és egyszer majd talán sikerül egyet jól lefotózni. De milyen lenne egy első randin, nem? Tehát, hogy nem oda mész a lányhoz beszélgetni, először csinálsz róla egy fotót.
3: És utána kiposztolod és megszavaztatod az ismerőseiddel, hogy szerintetek legyen második randi, vagy ne legyen?
2: Vagy amikor elmész egy új autóért, akkor először körbefotózod, még mielőtt megrontod belülről.
3: Na jó, de érted, hogy csinálnak, meg születnek ilyen ASMR videók is, tehát amikor ugye körbe taperolod, és akkor az új a hangját, hogy melyik gomnak milyen, meg, tehát ilyen, és ezek mennek a TikTokon, olyan lájkokat érnek el, hogy elképesztő.
2: Hát tudod, mi az igazán nagy baj, hogy most így belegondolva, van rengeteg képem, és van soknak értelme, mert nyilván ilyen családi emlék, meg visszanézegetjük, de hogy ezeket a kajaképeket a büdös életben soha nem néztem újra.
3: De akkor minek csinálod?
2: Nem tudom.
3: Megszokásból?
2: Tudod miért? Mert annyira szép, hogy tetszik. És szeretném azt, hogy az örökké valóságnak meglegyen az a rántott hús, mert olyan szép.
3: Hát egy szép rántott hús, még az valóban egyébként.
2: De csináljunk
3: van vonzereje.
2: Tényleg semmilyen kajaképet?
3: Tehát, nincs.
2: Most várj, beírom a telefonomba, hogy kaja, mert ez már tud olyat, hogy a képek között keres. Nem is az kell nekem, hanem étel. És most beírom ide, és kiszedek néhány ételképet. Jó, azért sok olyat ad, amin a család van, de van olyan is, amin nem. Például a legutóbbi ételfotóm. Tessék. Hát nem szép.
3: Amúgy de.
2: Harruda, sima harrudacskák.
3: Látom, igen.
2: De hogy jó, szép nem kéne az, hogy néha így háttérképnek berakni ilyeneket a harrudat a mustárral, meg nem tudom.
3: Hát nyugodtan csináld. Én nekem eszembe nem jutna, de ha te arra vágysz, hogy így feloldod a telefonod, és harrudak nézzenek veled szembe,
2: de
3: akkor
2: én ebben
3: bátran.
2: Szerintem függő vagyok, attól tartok. Itt van például egy jó somlói. Na? Nem esik jól nézni ezt a somlóit?
3: Hát én elhiszem, azért ez vizuális orgazmus nem fogok hozni, ne is haragudj.
2: Jó, akkor például, amire tök büszke voltam, kislányom csinált pogácsát, és nem csak a kislányomat fotóztam, hanem konkrétan maga a pogácsa is megvan.
3: Igen, sőt, hát ezen ugyan hajnal nincs rajta, csak a pogácsák. Egyébként szépek lettek a pogácsák, igen.
2: De hogy ezeket így jó néha nézni, miért nem nézzük vissza a kajaképeket?
3: Na jó, de ehhez fűződik emlék. Tehát ez megint más, mert ugye ez, te is kapásból azt mondod, hogy ezt a hajnal csinálta. És itt ebben
2: semmi
3: az
2: emlék, étterem.
3: Ebben az a sztori. De, na ezt mondom most a drága hallgatóknak, csak hogy én azért rendszeresen, tehát egy kvázi napi szinten ebédelek együtt az Ádival. Na most az Ádinak az ételét úgy kell elképzelni, hogy egy fél kiló sajt, és alatta van-e valami. De nem látsz
2: mindegy,
3: mást.
2: Mi van alatta.
3: Igen, csak a sajtot látod, érted? Semmi más nem látod, csak fél kiló reszelt sajt ott figyel a tetején, és alatta biztos van valami, ami finom.
2: De akkor meg fogunk odaérkezni, tulajdonképpen nekem van 6000 sajtfotóm a telefonomban.
3: Ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag a te telefonod abból áll, hogy a reszelt sajt van lefotózva tányérban.
2: Nem véletlenül vagyok sajtos.
3: De rossz volt. Na, ez a dilemmában nem fog előjönni, remélhetőleg értelmesebb kérdések. Igen, plusz ugye még ebben az órában megpróbáljuk összerakni a tökéletes pasit, nyilván nem magunknak, hanem mondjuk Kittinek. Én arra leszek kíváncsi, hogy vajon a mi tulajdonságaink közül mennyi fog itt felvetődni, mennyiben vagyunk mi tökéletesek. Mindezek előtt azonban még hozzuk a hétfői dilemma rovatot.

0: Forrás Rádió mindig veled, 8 óra múlt 21 perccel, Kittivel és Rolanddal olyan dilemmákba ugrunk majd bele, amiket lehetetlen megoldani nélkületek, úgyhogy majd ti is gyertek velünk ebben.
1: Okay.
2: És ezeket ugye rendszeresen Ádi hozza, úgyhogy hát azért aki hallgatja a műsort, az tudja, hogy Ádi agya mondjuk úgy, hogy nem szokványosan működik, ez a dilemmák során is rendre megmutatkozik.
0: Igen, vacakol a messzecske az agyacskámban, és hát így próbálok dolgokat átgondolni.
2: De ahogy ott az agysejtek így fakockáznak.
0: Amúgy a hétvégén én ezt kifejezetten imádom, tehát szoktam rá időt szánni, nyilván nem így külön leülök, hanem miközben, mit tudom én, vezetek, csinálok valamit, gondolkozom azon, hogy mik a legnagyobb gondolatok, amikkel érdemes elidőzni. És most is találtam jó párat, tehát így dobálom őket, és akkor amelyikre így ráharaptok, azzal foglalkozunk. Ez például tökre érdekel. Inkább szeretnénk, illetve szeretnétek tudni azt, hogyha valaki hazudik nektek, tehát kvázi felismerni a hazugságot, vagy inkább soha ne derüljön ki egyetlen hazugság sem.
2: Hát szerintem inkább tudjam. Bár ugye vannak a kegyes hazugságok, azok alapvetően jók.
0: Tehát akkor vagy minden hazugságot leleplezel, vagy soha nem veszed észre, hogy hazudnak, és a tudatlanság boldogságában vagy.
2: Mondjuk szoktam mondani, hogy sokszor a tudatlanság az valóban boldogabbá teszi az embert.
0: Ezt én is érzékelem, tehát egy csomószor azt látom, hogy az értsd jól, nem tartom magam egy Einsteinnek, de hogy az egyszerűbb emberek boldogabbak.
1: Hát igen, a túlgondolás.
0: Ugye, Roland?
2: Ez így van.
1: A túlgondolás azért az úgy...
2: De én inkább szeretném tudni.
0: Tehát inkább tudjál minden hazugságot, de akkor tényleg egy ilyen hazugság leleplező vagy. Nem kell elmondanod, hogy tudod, hogy hazugság, de látod. Tehát
2: mondjuk
0: lehet, tudod.
2: Hogy kiábrándulnék az emberekből, és hamarosan így remeteként élném az életemet.
0: Nagyon hamar egyébként szerintem. Tehát hogyha belegondolsz akár így a mikrohazugságokba is, tehát mit tudom én, megkérdezed a pincért, hogy belelúgott a keze a levesbe, illetve mosott-e kezet vécézés után, és válaszolgat. Nem biztos, hogy akarod tudni.
1: Hát igen.
2: De nem biztos, hogy meg akarom enni akkor azt a levest amúgy.
0: Tessék mondani ennek a használat. Autónak tényleg semmi problémája?
2: Jó, igen. Tényleg annyi kilométer van benne?
0: Uh-huh. Ugyanez nőknél is.
2: Hát igen. Ez bennem is felvetett. Örülök, hogy te mondtad ki.
0: Te jobb tudni, nem tudni, Kitti?
1: Hát figyelj, nem tudom. Én mondjuk általában észre szoktam venni, ha valaki hazudik.
0: Na jó, de nem lenne jobb, hogyha soha nem vennéd észre? Magyarul életed végéig a boldogságban fürdőznél, bár ott meg nagyon át lehetne verni téged, nem?
1: Igen, meg az illúzió lenne, nem?
2: De egy boldog illúzió lenne. Egy olyan illúzió, ahol nem stresszeled magad azon, hogy átvernek.
0: 25 életbiztosítással, 80 pénzügyi tanácsadóval, és minden belejáróval.
2: Az összes MLM-rendszerben benne lennél.
0: Valahol itt nyilván a középúta jó megoldás,
1: igen.
0: De az a baj, hogy én arra jutottam magamban, hogy hazugság fronton, tehát sok fronton jó lenne a tudatlanság, de hazugság fronton pont, hogy tudni akarnám. Mert akkor tudnék vele spekulálni, de lehet, hogy itt is túl gondolom, csak akkor tudnám, hogy na téged lebuktatlak, téged nem buktatlak le, ez még jó lesz valamikor.
2: Igen, az lenne jó, hogyha azokat a hazugságokat ismernénk fel, amik rossz indulatú hazugságok, a kegyes hazugságokat nem kell. Azt úgy hagyjuk meg, mert az úgy jobbá teszi, kényelmesebbé teszi a kis életünket.
0: Valószínűleg igazad lesz. Blazítok egy anyagival. Nem akarom erre az irányra felültetni a témát, mert a múltkor sokat beszélgettünk róla, de ez például érdekel és beszorult a múltkor. Inkább keresnél kétszer annyit egy olyan munkával, amit utálsz, vagy inkább csinálsz olyan munkát fele pénzért, amit szeretsz?
1: Hát a második.
2: Inkább kétszer annyit keresek egy olyan munkával, amit szeretek.
0: Nem, ilyen opció nincsen. Szerintem itt vannak életszakaszok. Tehát, hogy én most már azt mondanám, amit Kitti, hogy inkább szeressem és keressek kevesebbet, de volt olyan életszakasz, amikor így lakást összehozni, nem tudom én mi, autó, stb. Család, amikor azt mondom, hogy jó, tök mindegy, csak jöjjön a pénz.
2: Jó, de hát azóta már nem közeledsz fiúkhoz kamera előtt, szóval, hogy azért hál' Istennek erről már letettél, ezt már abbahagytad.
0: Igen, és
1: de újra kezdjük, mert a robot porszívón gondolkodik, tudod.
0: Nem tudom mikor, de remélem hamarosan vége lesz annak az időszaknak, amikor dupla pénzért dolgozom azt, amit utálok, és el kell viselnem a drága kollégákat.
2: De ez, hogy nyilván szerintem én is ezt gondolom, hogy az ember fiatalon még lehet, hogy úgy több mindent bevállal, és tényleg azt tartja a szem előtt, hogy akkor legyen megalapozva az egész élete, amennyire meg tudja az egészet, nyilván nem, de egy részét legalább, de hogy utána már egyre inkább az válik a fontossá, hogy úgy éld meg, olyan körülmények között teljenek a mindennapjait, hogy jól érzed magad.
1: Hát meg az, hogy tényleg erről szoktunk beszélni, hogy a legtöbb időt a munkahelyeden töltöd el. Tehát, hogy gyakorlatilag a mindennapjaidnak, és sokszor tényleg valakinek azért nyomja rá a bélyegét az életére, mert olyan helyen van, amit nem szeret. Tehát,
0: szerintetek igaz az a mondás, hogy ha szereted a munkádat, idővel a pénzt is meghozza?
2: Nem feltétlenül, ideális esetben igen. Igen.
0: Szerintem igen, csak rohadtul kell a robotolni. Tehát, hogy nem mindenhol az van, hogy csak így az öletbe hullik, de tényleg szerintem, hogyha szereted, akkor sokkal többet beleraksz, mint valamibe, amit nem szeretsz, és emiatt, na jó.
1: Hát ugye, itt a rádió.
2: Ha meghozza, csak nem biztos, hogy neked. Hogy ez igaz?
0: Ez igaz, főnök? Ez igaz?
1: Azt akartam,
0: hogy... Figyelj, hozzam a legnehezebb dilemmát. Ez a legnehezebb. Lehet, hogy vagy bízom benne, hogy Rolandnak van tapasztalata,
1: no.
0: Mert nekem annyira nincsen, de kíváncsi volnék. Ha egy barátod párja megcsalja őt, és te tudod, elmondod neki, vagy nem szólsz bele?
2: Voltam ilyen szitúban,
0: na,
2: igen.
0: Na, erre kíváncsi vagyok, mert én nem voltam ilyen szitúban, de mindig is érdekelt, hogy mit csinálnék. A fejemben az van, és lehet, hogy ezt csinálnám, hogy én magával a megcsalóval beszélnék először, hogy ő lépjen valamit.
2: Na várjál, ráadásul nekem olyan cifra helyzet volt, képzeljétek el sok-sok
0: hogy ez a barátod
2: ezelőtt.
0: Te vagy.
1: Ja, igen.
3: Nagyon formányos helyzet.
2: Hoppácska.
0: Na hát,
1: ne.
2: De azt képzeljétek el, hogy... Fölhívott egy haverom az ország egy pontjáról. És elkezdte mesélni, hogy neki van most egy barátnője az országnak egy másik pontján. Uh-huh. Eddig tudjátok követni? Uh-huh. Okay. Igen. És hogy ő arra gyanakszik, hogy a leányzó megcsalja őt, mégpedig az egyik exével, aki az ország egy harmadik pontján él.
0: Hűha.
2: Mégpedig itt. És nekem ő is nagyon jó haverom.
1: Úristen.
0: Tehát kvázi, ha akarod, akkor mint egy drón így ráláthatsz felülről a témára.
2: Hát tulajdonképpen
1: és mindenkit
2: igen. Tehát, hogy az egyik haveromat megcsalta az aktuális barátnője az egyik exével, aki nekem egy másik haverom volt. Na! És akkor én voltam így az ütközőpont. Parádés történet.
0: Amikor ezzel megtalált, te már ismerted mindenkinek alapjait, te tudtad, hogy kiben mi van, vagy nyomoznod kellett, hogy
2: nyomoznom
0: kiderítsd.
2: Kellett. Nyomoznom kellett, ez egy telefont jelentett körülbelül.
0: És volt benne nyomozási szándék? Tehát aki fölhívott ezzel, ő akarta, hogy te nyomozz az ő érdekében? Igen. Tehát ez cél volt?
2: Igen.
0: De
2: igen.
0: És akkor kiderült a baj.
2: Igen, de hát amúgy sem volt egy hosszú életű kapcsolat, de hogy, tehát, hogy én már ilyen szituban is voltam, amikor nem, hogy az egyik felet ismertem, hanem mind a két felet ismertem.
0: És mit csináltál?
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ott hát jeleztem, hogy ott azért valami nem stimmel, de próbáltam ilyen diplomatikus irányt venni.
1: Ja, ilyen kicsit.
2: Igen, tehát hogy azért úgy finoman.
0: Mm-hmm. Kéti, neked van sztorid?
1: Nincs.
0: De beavatkoznál? Most mit tudom én, itt az Andi, van valaki el, de megtudod, hogy ez a valaki csalfa. Mit csinálnál?
1: Hát szerintem szólnék neki.
0: Andinak? Vagy a csávóval próbálnád megbeszélni?
1: Hát figyelj, most ha olyan egyértelmű jele lenne, vagy valahol velük összefutnék, mert, tehát ez biztos, hogy nem kezdenék el beszélgetni a csávóval.
2: És mi van akkor, hogyha Andi lépne félre? A csávónak szólnál?
1: Hogy? Miért szólnék? Hát a barátnőmet miért buktam?
2: Ugye innentől kezdve
0: kicsit jelen esetben is biztosak lehetünk benne, hogy a csávó a hülye.
1: Az hát.
2: Ja, hát mindig.
0: Valahogy ez jön neki szumaként.
2: Igazából ő megérdemelte.
0: De miért csalják? Én amúgy
1: elvárnám. Amúgy meg jó lenne nyilván hagyni, tehát hogy az lenne az igazi, hogy más életébe úgymond ne avatkozzunk bele, de most ha ilyenről meg tudsz, akkor na.
0: Én amúgy elvárnám, hogy nekem szóljanak.
1: Aha.
0: Tehát, igen. Hogy nincs ez a helyzet, hogy nem mondja el nekem egy barátom. Csak nem tudom, hogy ez kölcsönöse.
1: Hát...
0: Te akarnád tudni, nem? Vagy nem?
2: Aha, szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ahogy előbb is mondtam, hogy én a hazugságokkal is inkább lennék tisztában. Tehát ez a tiszta lapokkal játszál.
1: Hát akkor még utána is dönthetsz.
0: Most, hogy ezt a 2-3 dolgot kiderítettem Rolandról, van egy történetem veled kapcsolatban.
3: Nem biztos, hogy akartad hallani.
0: Jó. Még kettővel legyen egy a kettőből?
2: Mind a kettőt, belefér, meg.
0: Jó. Ha egy étteremben véletlenül nem számolnak fel egy 10 000 forintos tételt...
1: Nem szólok.
0: Szólsz, vagy csendben távozol?
2: Én szólok, sőt, én mentem már vissza. Úgy, hogy néztem a blokkot, és azt láttam, mert gyanús volt. De már elindultunk közben kifele, és néztem így a blokk, kifizettem, és néztem a blokkot, mondom, valamit nem stimmel, hát ennél többet fogyasztottunk, és láttam, hogy 2 tételt elfelejtettek felütni. Én visszamentem, szóltam, és kifizettem.
0: Kitty? Nem?
1: Hát.
0: Őszintén, bemondtad elsőre, vállalt
1: be. Hát igen, nem biztos, hogy szólnék. Én meg, ha annyira nagyon sokat elütne, akkor lehet, hogy jelezném, de igazából figyeljen legközelebb jobban.
0: Hát feltételezheted azt, hogy ez neked egy kedvesség, mint ahogyan a Starbucksban szívecskét rajzolnak a pohárra, itt most ez. Én egyébként egyre inkább igazságtevő leszek. Tehát, hogy én az a típus vagyok gyárilag beállítva, mint amit te vagy, Roland, hogy visszamegyek, szólok, visszafizetem, lelkiismeret miatt, stb. De most hétvégén például igazságot tettem, és erre nagyon büszke vagyok, mert a Vidán Parkban nagyon megharagudtam arra a nénére, aki...
1: Visszatértünk ezt.
0: De állatkert igazából, állatkertben a körhinta, majdnem körforgalmat mondtam, de egy néni beszólt a hajnalnak, aki az egészet mozgatta, és emiatt nem tudta élvezni ezt a menetet a kislányom, mert egyszerűen stresszben volt. És utána átmentünk a másik körhintához, és én meg mérgeskedtem, hogy valahogy vissza kéne szerezni ezt a pénzt, és ott egy srác volt, pont erről beszélgettünk a múltkor, egy ilyen 17 éves, 18 éves srác, és kérdeztem, lehet-e kártyával fizetni, mondta, hogy nem, csak készpénzben, kérdeztem, hogy 10 000-esből tud-e visszaadni, mondta, hogy igen, és visszaadott 10 000-et apróban. De háromszor meggondolkodtad, tehát így végig számolta, ott a szemem láttára, jó lesz. Odaadta 10 000-et, hagytam gondolkozni, elfogadtam, visszakaptam a kört, tehát igazságot tettem.
2: Aha. Jó, hát ebben van valami. Én ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nem akarok az illetővel kitolni, mert lehet, hogy az ő pénzéből vonják.
0: Nem, ezt is végig gondoltam, teljesen igazad van, de nem adott számlát. Szóval...
2: Szóval innentől kezdve
3: sem béna volt, hanem korrupt is.
2: Jó. Köszönöm. Nézzük még az utolsót.
0: Ez is kemény amúgy. Ha biztosan tudnád, hogy egy közeli barátod élete jobb lenne nélküled, képes lennél vele megszakítani a kapcsolatot az ő érdekében?
2: Szerintem ez fizikai képtelenség. Mindenkinek jobb az élete velem.
0: Gondoltam. Uh-huh. Szerintem meg rohadjon meg, nem? Tehát, hogy most érted, nekem jobb. Na? Kiderülne, hogy Andi sokkal, tehát most egy varázsgömbbe belenéznél, megtudnád, hogy Andi sokkal boldogabb lenne, hogyha nem barátkozna veled.
2: De neki nem lenne jobb, innentől kezdve meg.
0: De ugye, hogy nem?
1: De ez így nem létezik.
0: Kizárt. Teljesen kizárt. Jó, van, írjátok meg ti is a véleményeteket. 0629

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A
5: teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
6: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
7: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan! 3.49 lesz 2 perc múlva.
1: Milyen energikusan köszöntél.
2: Buenos Morgan, így van. Mosolygós reggel, összerakjuk a tökéletes férfit.
0: Vigyázz, álljon mindenki, minden férfi. Kitti, neked rakjuk össze, képzeld el.
1: Nekem direkt tökéletes férfi, mert én sem vagyok tökéletes.
0: Jó.
2: Értem. Jó, de csak jót akarunk, tessék, így akar az embereket.
0: Másképpen fogalmazok, nem is a tökéleteset rakjuk össze, az ideálisat.
1: Jó, az
0: úgy tetszeni fog. Uh-huh. Mert hogy képzétek el, hogy minden férfi, Kitti, neked rakjuk össze, képzeld el.
1: Nekem direkt tökéletes férfi, mert én sem vagyok tökéletes.
0: Jó. Értem.
2: Jó, de csak jót akarunk, tessék, így akar az embereket.
0: Másképpen fogalmazok, nem is a tökéleteset rakjuk össze, az ideálisat.
1: Jó, az
0: úgy tetszeni fog. Mert hogy képzétek el, hogy van egy új

0: senki nem tud, mire kell. Na,
1: én attól nem, én egy dologtól félek, hogy arra fogok rádöbbenni a végén, hogy meglepően tökéletes vagyok.
2: Ja, ez hát nagyon közel vagyok hozzá. Félek.
0: Tehát a mai műsorban az már kiderült, hogy Rolandtól csak szebb a világ, és mindenkinek igen. jobb az élete. Most megtudod azt is, hogy magadat hogy ragyogod be.
1: Tulajdonképpen igen.
0: Erről szól, ez egy ilyen, én reggelente ilyen jó pszichológusként megadom neked az egotrippet, és utána a mai napot lenyomod, otthon egy kicsit meghunyászkodsz, aztán visszajössz reggel, és kapsz megint egy löketet.
1: Nem ilyen diplomatikusan fogalmaztál a kicsittel.
2: Igen.
1: Na nézzük, jó, hogy mi az, amit egyébként a kutatók, mert egy tudományos kutatás, okay. és nem ilyen kiskegyed, nem.
2: Brit
1: a szokásos.
0: Nem mondtam be.
1: Nem, szóval tényleg kutatók összeszedték, hogy mi az, ami elvileg a tökéletes vagy ideális pasihoz kell.
0: Igen, egyébként ezen LC csak lefordította, tehát ez tényleg egy nemzetközi kutatás.
1: Na, tehát igazából ők nem kutattak, csak a Google fordítót tudták használni. Az első az intelligencia, és így itt nem feltétlenül lexikális tudásról van szó, mert az ugye a műveltség, hanem a gondolkodás, az értelmes beszélgetés, tehát ebben azért már egy kicsit ilyen EQ is van, ugye
2: ezt
1: az érzelmi, értelmi és érzelmi intelligencia.
0: Na tehát két itt van neked az álompasi, hívjuk mondjuk Csabának. Csaba legyen IQ-s.
2: Legyen.
0: Tehát kell.
2: Meg IQ-s is.
0: Jó. Itt második helyen van a humor. Nyilván ez fontos, meg amúgy szerintem a kettő összefügg. Tehát az igazán jó humor annak van, akinek van intelligenciája.
1: Mert ha nincs elég IQ-ja, akkor a kapcsolatot el... Na, ezt nem fogom befejezni.
0: Rontja.
2: Jó. Nyilván... A mai örök szövedeid.
0: Humor a párválasztásnál fontos. Igen, ezt emeljük ki. De akkor menjünk tovább. Kedvesség.
1: De vaj, ezen így tovább lépte, a humor az ilyen, az mondjuk alap.
0: Annyiszor megbeszéltük, nem? Ja, tehát az, szerintem az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb.
2: Persze.
1: Szerintem is.
0: Ezért nem értem, hogy működik a kapcsolatom, de...
2: Meg a Roland is, hogy lehet házas?
0: Igen, ezt nem értem, hogy miért pont mi vagyunk házasok ebből a stúdióból, de hát így alakult. Na, viszont rendkívül kedvesek vagyunk. Állítólag hosszú távon nem a rossz fiú visz mindent, hanem a kedves viselkedést értékelik az egyébként rövid kalandokra rossz fiúkat kedvelő hölgyek is.
2: Hát még nem találkoztunk kedvessel.
0: Tényleg?
2: Nem, viccelek. De azokat fiatalabb koromban is azokat elhajtottam.
1: Ugyanez van, mert ilyenek a nők a szemeteket szeretik, valóban, és ez
2: amikor
1: unalmas.
2: Fiatalok.
1: A túl normális, az unalmas. És ezt én is láttam így magam körül, hogy azért előszeretettel a csajok a normális pasikat így hamar skippelték, hamar megunták.
0: Ezért lettél ilyen gangsta?
1: Az, igen, olyan rossz fiú vagy, hogy a gyerekek, egyszer életemben nem indexeltem kifele a körforgalomból.
0: De ez egyébként meg visszaviszed a 10 000-et az étterembe, hogyha kevesebbet számláznak. De ez egyébként szerintem a világ nagy problémája, ez amit itt most megbeszélünk.
2: De mert... szerintem igaz a férfiaknál és a de nőkre, nem?
0: Azért, mert az izgalmasabb.
1: Amúgy igen, tehát hogy az ugye, van, hogy ott fiatalként ott is arra vágysz, hogy ez a dögös, bevállalós, ez a, hát nem mondom, hogy rossz lányos, mert azért az túlzás, de hogy azért hosszú távú kapcsolatot meg nem olyan csajjal képzelsz el. Ja.
0: Na jó. Következőt mondtam, mert ezt a turizmus dolgot nem tudom kiejteni.
1: Altruizmus. Magyarán segítőkészség. Tehát, hogy vonzóbbnak tűnhet egy önzetlen, másokért tenni akaró és tenni is tudó férfi.
2: Hát igen. Azt értékelendő.
0: De ez is érdekes, mert nekem a kedvességgel ez is kéz a kézbe jár. Tehát szerintem ez a kettő együtt. Jó, jön az őszintesség, ami állítólag több országban a legfontosabbnak minősített dolog, és az élre került.
2: Hát itt... Igen.
1: Mondjuk a szituáció függő. Drágám, jól áll ez a ruha? Nem, nagyon szarul nézel ki. Hát abból vedd ki magad jól utána.
2: De az is jó lenne, hogyha megmondanám, amúgy.
1: De amúgy én mindig megmondom.
2: Nem.
1: Na, én azért mindig megmondom, hogy ez nem jó választás. Nem.
2: Ja, igen.
0: Azért na. Tehát, hogy a bizonyos dolgok elhallgatása, vagy a kegyes hazugságok azért bele kell, hogy férjenek. Mert hogyha itt full őszintesség van ilyen Dr. House-i módon, akkor azért ez keresztül megy rajtad.
1: Hát persze, hogy a legfontosabb dolgokban legyen őszintesség. Talán így.
0: Jó, valószínűleg ez ilyen hűséggel kapcsolatos témában
2: igen.
0: merült fel, és fontos, igen. Jó, hatodik, jó kommunikációs készség. Nem csak beszél, hanem tud kapcsolatot teremteni és kommunikálni a másikkal.
2: Igen.
0: És hát ez EQ-hoz jön, de ez fontos.
1: Ahhoz jön, igen, meg ahhoz az is kell hozzá, de azért nem feltétlenül jár kéz a kézben. Tehát attól, hogy valakinek mondjuk van intelligenciája, meg érzelmi intelligenciája is, nem feltétlenül tud jól kommunikálni. Igen. De én azt gondolom, hogy ez mindent megkönnyít, mert eleve az ismerkedést megkönnyíti.
0: Eddig egyébként szerintem minden tökéletesen igaz ránk, most leszünk bajban.
2: Ójaj.
1: Szimmetrikus arc.
0: Most megyük már át, hogy honnan nézze. Hát felülről tök szimmetrikus.
1: Ez egyéb is. Hát egy kellene, felte az orrom, tehát az már elrontja, úgyhogy igen, ez az egy, ami biztos, hogy nem igaz rám.
0: Na de hogyha úgy rakod a tükröt, nem tudod? Nincs ez a tükör?
1: Ezt nem lehet úgy hajlítani szerintem. Állítólag

0: vonzerő megítélését nyilván ez befolyásolja. Tudjuk jól, hogy ugye, igen, ami tökéletesen szimmetrikus arc, állítólag az a legvonzóbb.
1: Egyébként tényleg? Nem tudom miért, azért már rendet akarunk? Vagy hát neked mennyire szimmetrikus az arcod? Most nézem.
2: Fogalmam sincs.
1: Ahogy szerintem hármon közül neked a legszimmetrikusabb,
0: igen,
1: nem?
0: Is. Aha.
1: Most,
2: de ronda van.
1: Most keverd össze a bal, meg a, most keverd össze, és akkor meg tudom-e mondani, hogy
0: mik szép ez.
2: Amúgy szerintem egyik fülem az fejében, de lehet, hogy mindenkinek. Egy picit.
0: Hát mit életben tudom én? Nem néztem még a füleidet, te is haragudjál, hogy melyik hol van.
2: Hát ne haragudj, nézd meg.
0: A helyén van.
1: Valaki Tomi, hozd be egy vonalzót.
0: Egy sorsokkal nem érnénk a kitty füleit, hogy melyik
1: hol van. De ez amúgy tényleg, miért? Azért, mert a modellek ezt ültetik belénk? Nem, ez szerintem ez ilyen genetikai dolog, nem, hogy a szimmetrikus szép, vagy a rendezett
2: hát
1: a szép.
2: Hát igen, ezért szép Ricky Martin és mindéze.
1: Sokáig nem voltak szimmetrikusak a fogaim sem. Aztán ezt helyretetették, és tényleg jobb lett szimmetrikusan.
0: Hát figyelj, nézzél meg egy Mónika Sót. Látod az ellenkezőjét.
1: Igen, ebben is van valami.
0: Mondjuk ott is volt, hogy szimmetrikus, de volt itt is egy, meg ott is egy.
2: Vagy sehol nem volt.
1: Egyébként az sehol nincs, az is szimmetrikus.
0: Aztán még állítólag a kellemesen mély hang, az is nagyon fontos, mert nem csak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy milyen hangon.
2: Köszönjük.
3: Kérsz egy kávét?
0: Hát ez a kellemesen mély. Ez ilyen, hát ne is arra, hogy nem tudom, milyen volt.
1: Jó. És a megfelelő hosszúságú borosta.
0: Mert hogy állítólag bizonyos mennyiségű borosta
1: az
0: vonzóbbá teheti az arcot.
2: Ez így van.
1: Ez a nőknél is.
0: Ilyen mediterrán típusoknál.
1: Menjen Mexikóba.
0: Amúgy ez nem, ebben lehet igazság, mert hogy én se szeretek például rendesen megborotválkozni, mert szerintem rosszabbul áll, mint amikor visszanyírom a borostámat.
2: Hát anyából ilyen csupasz csigának néz ki mindenki.
0: Igen, hogyha... igen. Ádi, ő ilyen borotválkozós, Ádi nem borostás típus.
1: Hát, nem látszik, mert szőke.
0: Ja, hát igen. De azért, ha megnövesztenéd úgy, akkor látszódna.
1: Na jó, ebben nem menjünk bele, mert egyébként...
2: Nem akarod megnöveszteni?
1: Tehát itt a
2: november...
1: feleségemnek kifejezetten tetszik, én szeretem, hogyha nincs a hajnal is, tehát hogy így megy otthon ezen a dilemma, növesszünk? Hagyjuk? Megnézitek?
0: Aha, szerintem hagyj, igen.
2: Ja, nézzük már meg.
0: Nekem is mindig van, tehát hogy én nem szoktam rendesen megborotválkozni.
2: Csatlakozz majd ehhez a Movemberhez, aztán...
1: És olyan leszek, mint a Donald Kacsában a gangsterek, tudjátok, azok a banditák, akiknek van a...
2: Nem, hanem tényleg egy sírán leszem.
1: Van a kozsóborosta, az azért menő, ami így be van festve borosta.
0: Júj, ne, az nagyon gáz, nagyon gáz.
1: Jó, figyelj, Kitty, maradt egy kis időt, hogy akkor összerakjuk neked a legjobb pasit. Annyi van, hogy van 9 pontod, tehát 9 férfi pontod, amit szét kell osztani, és hogyha valamit nagyon akarsz, akkor arra 3 pontot kell adni ezekből a dolgokból, hogyha valamit kicsit akarsz, akkor 2, hogyha nem nagyon, akkor 1, de hogy nyilván el fog fogyni, tehát hogyha mondasz 3 fontosat, akkor a többi tulajdonságból semmire nem marad, és akkor az nem lesz ott a pasitban. Mi ezek közül az, amire azt mondod, hogy biztos a 3 pontos, tehát hogy tudja, hogy kifizeted rá a 3 zsetont? Intelligencia, humor, kedvesség, altruizmus, őszintesség, jó kommunikáció, szimmetrikus arc, kellemes mélyhang, megfelelő hosszúságú borosta. Mi az, amire azt mondod, hogy te a 3 zsetont leteszed. Akár többet is vehetsz 3-ért, de akkor többi nem lesz.
2: Jó, egy 3-ast elcseszek arról, hogy szimmetrikus arc.
1: Tényleg? De jó, hogy ilyen őszintem.
0: Az a szép pasi.
2: Na. Most ne arra, ugye mehetünk ezen a vonalon, hogy jaj, mert a belső, meg a... Igen, fontos, és
1: valóban... Balról is, jobbról is ugyanazt
2: mond. Nagyon fontos, de...
0: A... Szereti így, két irányból. Jó, de pörgetnünk kell, nem ismerik. Jó, tehát ez 3 pont.
1: Adsz-e bármire még 3 pontot, vagy most már osztogatod? Nincs még valami, akkor valami belső, amire ráadod a 3-at?
2: Hát nekem fontos az, hogy mondjuk, hogy jó kommunikációs készségen, anyám.
1: Jó, tehát akkor van egy jó kommunikációs képességű, szimmetrikus arcud. Válaszolunk hozzá még valami kicsit.
2: Valami kicsit? Uh-huh. Hát őszinte az legyen.
1: Őszinte legyen egy kicsit?
2: Akkor mi legyen még?
0: Hát de ez mennyire? 2 vagy 1 pontra őszinte?
2: 2.
0: Jó, akkor maradt 1 pontod.
1: Humora legyen, vagy elengedtük?
2: Úristen.
0: Vagy intelligenciája legyen.
1: Na mi itt visszaregyen, most csak egyet választasz. Humor vagy IQ?
2: Humor.
1: Tehát legyen hülye, de jó poénokat.
0: Gyakorlatilag Kittynek lesz egy humoros, jól kinéző, de tök buta pasia.

0: cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament ülése, teltházas volt az atlétikai világdöntő, országos nyitott piacok napja lesz 26 helyszínen. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos ülése. A parlament honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A napirend előtti felszólalások és a napirend elfogadása után egy órán át interpellációk hangzanak el, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán át pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak. Az országgyűlés bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit is lefolytatja. Az idén országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja, közölték a szervezők az MTI-vel. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönség találkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak helyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Megyénkben az esztergomi piac vesz részt a programban. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Morvárosi Könyvtárban 18 órakor kezdődik. És végül sport. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el, a helyszíni szurkoló tábor 60%-át a hazai rajongók tették ki, míg 40%-uk külföldről 93 országból érkezett, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a legjobb atléták mellett a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világújdonság eseményre. Kiemelték, a nemzetközi sajtó figyelme is Magyarországra irányult, az Egyesült Államoktól Kínán, Kenyán és Jamaikán át a világ minden pontjáról érkeztek tudósítók. A jamaikai sztársprinter Usain Bolt szerint Budapest a tökéletes város az Ultimate Championship számára.
0: Időjárás.
1: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórta lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt 2,5 perccel. Csókolom, csókolom. Jó reggelt.
3: Csókolom, csókolom. Tényleg, kinek volt az a beköszi volt?
2: Anecka.
3: Anecka, tényleg, persze. Csókolom, csókolom.
2: De milyen jó is volt az.
3: Az, csak hál' Istennek te nem ilyen szedben feszítesz itt előttem. Nem azért, mert hogy így megkívánnálak, tehát az a veszély nem fenyegetne, csak elég hülyén néznék ki.
2: Szerinted, hogy ő rádióban dolgozott volna, tehát nem látszik, akkor is így öltözik? Vagy ez azért volt, mert ez is egy nézőcsalogató?
3: Hát ilyen megosztó inkább, tehát hogy egy ilyen marketing
2: fogás. Ugye, az volt.
3: Igen, egyébként jó hangja volt Anetkának. Jobb hangja volt, mint teste.
2: Meg okos is volt, tehát hogy semmilyen probléma nem volt. Igen, meg azt felismerte ugye ezzel a bőrszerkóval, hogy ő nem az a fajta klasszikus szépség, tehát hogy elment egy olyan sarokba, ahol tudott aratni.
3: Tulajdonképpen most azon gondolkozom, hogy én sem vagyok egy klasszikus szépség. Ez a része a mondatnak rám is igaz.
2: Ez kell egy forró naci.
3: Vajon milyen szerelést kéne fölvennem, hogy, hallod, hogy olyat, ez úgy eladható legyen?
2: Olyat mondott Kitti adáson kívül, szerintem ez a nap mondata, úgyhogy hadd emeljem már be műsorban, amikor így összeállítottuk neki az álompasit, és igazából egy szimmetrikus arcú férfit alkottunk meg, aki intelligens volt, de nulla humorral. Mi volt még a tulajdonsága?
3: Nem, humoros volt, de nem volt intelligens.
2: Bocsánat, pont összekeverem, igen. De mi volt még? Várjál, két dolog, 3 pontot kapott nála, a szimmetrikus arc, meg a tudás.
3: Nem, hanem mi volt még?
2: Elvesztem, de annyira...
3: A jó kommunikációs készség.
2: Igen, ez az. Annyira nagy tust ütött be itt a Kitti a végén, hogy igen, tehát van egy szimmetrikus arcú, jól kommunikáló, humorral bíró...
3: Ám de nem túl okos.
2: Ám de nem túl okos férfi, és leütöttük a megszólalást, és Kitti azt mondta, hogy igen, és ezzel lefettük a magyar lakosságot.
3: Úgyhogy, drága férfiak, lehet háborogni, és megírni Kittinek, hogy nincs igaza.
2: Persze, hogy nincs.
3: Mert hát azért, na, mégiscsak most a magyar lakosságot így megbántani, hát a többségnek nincs is szimmetrikus arca.
2: Szép. Jaj, de annyira remélem, hogy megtaláljuk ezt, és behozzuk ide Kittinek, és meg tudjuk mutatni, hogy tessék, itt van Csaba.
3: Szeretnél? Egy ilyen, aki, na, drága hallgatók, aki úgy érzi, hogy rá igaz az, hogy szimmetrikus az arca, jól kommunikál, van humora, ám de nincs túl sok esze.
2: Már eddig Zámbó Árpi.
3: Ez az. Végülis azt nem mondtuk, hogy szép arc legyen, csak
2: de
3: hogy szimmetrikus.
2: Persze, ez minden, hát legyen tükrözhető.
3: Olyan is szimmetrikus.
2: Szép haja. Az nem jó, hogyha hosszabb haja van a csávónak, mint a csajnak, nem?
3: Hát miért?
2: Hát nem az igazi?
3: Árpi így sármas. Egyszer Zámbó Árpival szívesen készítenék interjút.
2: Kittinek Árpi lesz a szeme alatt.
3: Amúgy megnézném őket így együtt. Összerakjam?
2: Ne, ennél jobbat akarok. Légy szíves, alkosd meg
3: mert
2: ezt a
3: képet. Mert én szeretek ilyen zsékategóriás photoshopokat művelni, ugye neki is állok.
2: Ennél jobbat szeretnék.
3: Lehet, hogy adáson kívül kérem, én nem azért vagyok itt, hogy adásban photoshopolgassak. Na, közben nézem az útinfókat.
2: De milyen nagy lelkő Roland magával szemben itt is, nem? Tehát, hogy photoshopolgasson, azt tudjátok mi? Mesterséges intelligencia csinálja egy képet.
3: Nem, ezt én szépen összerakom.
2: Te bemész a kis Paintedbe és megrajzolod a teknőssel?
3: Kicsit leragadtál, azt hiszem, a számítógépek világában úgy 30 évvel ezelőtt.
2: Én ezt tanultam annó.
3: De milyen jó is volt az még.
2: Gyerekek. Na jó, bocs, mondd, amit akartál, az fontosabb.
3: Ja nem, már csak, hogy mi a helyzet az M1-esen.
2: Ja, hagyjuk.
3: Igazából ezt akartam nézni, tehát végül is minek mondjunk közérdeket, ami tényleg érdekli is az embereket, persze nem. Tehát, hogy két hülye gyerek itt beül a mikrofon mögé, aztán photoshopolgatásról beszél, miközben nem is tudja, hogy mi az. Nem, egyébként képzeld el, azt látom, hogy nagyjából rend van az M1-esen, tehát megszűntek azok a torlódások, amik még reggel itt voltak. Ugye volt a 61-es kilométernél, meg a 20-as, 30-as kilométer között. Most úgy tűnik, hogy helyreállt a rend, úgyhogy lehet haladni. Komáromban látom, hogy erőteljesebb a forgalom. Esztergomban is Tatabánya nyugisnak tűnik.
2: Így, 16 fok van, szemereg. Itt most nálunk mi van? Ha kinézel, esik?
3: Borús idő, fogalmam nincs jó idő, nem szép. Klasszik, őszi, hiányzik a nyár, már most.
2: Már most 21 fok lesz, és azt nézem, hogy holnap már 24, meg 26, és napsütéssel, szól, kapsz még 2 napot.
3: Jó, hát
2: figyelj, a nyár.
3: Azért nem 25 fok környéke, meg a napsütése. Nekem a napsütés az fontos, én azt szeretem.
2: Azt várod, oké. Okay. De mondtad, hogy most nézegeted a Facebookon a barátaidat, és van, aki most nyaral. Egyébként az sem egy rossz koncepció.
3: Többen is vannak, akik most nyaralnak.
2: Anno, ugye apukám tévés volt, és nálunk is az volt, hogy meg tudtuk azt lovagolni, és mi ezt imádtuk gyerekkorunkban, hogy sokszor szeptember elején mentünk el nyaralni, még jó idő volt külföldön, ahova mentünk, és sokkal olcsóbb volt minden. Tehát ha ezt meg tudja valaki lépni, akkor nem egy rossz ötlet.
3: Hát még jobb télből menni a nyárba, és magad mögött hagyni a rossz időt.
2: Jó, tudom, ez neked ilyen nagy álmot, csináltad már valaha? Volt. Vagy csak Vájcra?
3: Hát figyelj, nem is télből, de hát ilyen tél elején úgy mentem. Tehát olyan már volt többször, hogy azért itteni hűvös időből mentem a kellemes belegbe.
2: Jó, és olyankor az egy ilyen szürreális érzés lehet, nem? Amikor becsomagolod a rövidnadrágot. Meg az is kérdés, hogy mivel indulsz? Tehát a repülőn még pulóverben ülsz, és ott veszed le?
3: Na, a repülőn mindig pulóverben ülök.
2: Tényleg?
3: Hát persze, mert a repülőn hideg van, igen.
2: Jó, és az zavar. Egyébként én is meg szoktam fázni a gépen, pedig bírom a klímát. Ott valami olyat nyomnak be, ami nem direkt nyomnak bele ilyen covidot.
3: Hogyne, persze, nem, hát azért, na, szóval tényleg, aki még nem utazott mondjuk repülővel, és mondjuk tervezi, az úgy számolja, hogy azért mindenképpen egy pulcsi, sőt, a legjobb a kapuszni is pulcsi, hogyha abban mentek.
2: Na igen, de ez a télbe átmeni, vagy télből nyárba átmenés, ez egyébként nem egy rossz irány, csak én a karácsony nem hagynám ki, tehát nem akarnék havajon napsütésben karácsonyozni mondjuk, tehát a lutykos, tucskos izét január-februárt azt úgy megvinném oda, De a karácsony nem.
3: A karácsonyt én sem, viszont nekem az nagy álmom, hogy egyszer valamikor szilvesztert azt külföldön tölteni.
2: New Yorki szilveszter.
3: Az is jó lehet, de ott azért nincs olyan jó idő, hanem valahol ott, ahol tényleg meleg van, de hát ez még a jövő zenéje. Ami sokkal közelebb van, az a naphíre, ezt nem sokára Kitti hozza el nekünk.
2: Aloha, hey!
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

0: Hát már csak végig hallgatom ezt a hegedű szót.
1: Nagyon szép volt, nem?
2: Jaj, egyszer. Jaj,
0: volt egy jó pillanatunk, annyira, Roland.
1: Na, harmonikából. Ezt most még emeljük négyzetre, és akkor még szebbé teszi Kitty a nap hírével, ami valami alvós történet lesz.
2: Igen, hát én most el tudnék aludni. Na, szóval az a helyzet.
0: De hogy tényleg?
2: Hát,
0: lehet, hogy nyomhatnánk egy ilyen délutáni szunyát valahol.
2: Vagy reggel ezt csinálhatnánk, nem? Hogy hallgatnák az emberek, ahogy alszunk.
1: Amúgy figyelj, valaki YouTube-on közvetíti az alvását, és mások megnézik, számomra érthetetlen, de ugyanez, hogy mások meg ugye azt közvetítik, ahogy esznek. Ez már nekem is eszembe jutott, mert állítólag nagyon nagy élvezettel tudok enni, de hát ezt ti szoktátok látni, ahogy táplálkozom.
0: Figyelj, én mindig meg akartam csinálni a rádiós közvetítést arról, hogy filmet nézzünk.
1: Az jó.
0: Tehát csak berakjuk a filmet, mi nézzük, esetleg, hogyha van ilyen film közbeni dumcsi, ugye egymáshoz szólunk, akkor az szóljon, de amúgy filmet nézzünk.
1: Na jó, de én nem szeretem. Tehát, hogy a film közben beszélgetés,
0: én szeretem, én
1: az nem jó. Andi meg egyenesen üt ezért szerintem.
0: Nagyon igaza van, és sőt, akkor lehet, hogy meg is kérem a baráti körökbe Andit jönni ilyen verő csajnak, hogy az ilyeneket verje. De ez tök jó, én egy Sharknado maratont hagytam ki emiatt, mert az első résznél elrögték azt az egyébként kultikus és komoly filmet.
1: Hát mondjuk eleve kihagynék egy Sharknado maratont.
0: Szóval nem veszítettem sokat?
1: Már a felvetésnek a miértjét sem értem. Tehát, hogy egyáltalán kinek jut ez eszébe? A kimazolista annak körülbelül. Na, mit hoztál, Kitty?
2: Na, képzeljétek el, hogy egy új kutatás szerint ideje elfelejteni a 8 órás alvás szabályát.
1: Hát én ezt már rég elfelejtettem, mióta reggel is ott vezetek.
0: És látjátok, hogy hosszú ideje ezt csináljuk, és milyen fittek és egészségesek és szép emberek vagyunk.
1: És beszámíthatóak.
0: De mert úgy felejtsük el, hogy több kéne, mert akkor oké.
2: Nem, hát itt most a... Azt mondják, hogy a természetes alvásidő és az egészség szempontjából optimális alvás hossza nem feltétlenül esik egybe a hagyományosan emlegetett 8 órával. Tudjátok, van ez a 8 óra munka, 8 óra...
1: Hát azt tudjuk.
0: Ezek Kossuthi is járt érte, szóval nagyon tudjuk.
2: Hát akkor én is kérném, ha már...
1: Én némileg érthetetlen okból, de igen.
2: Igen.
0: Nem, akkor mi, de miért, hogy ez a 8 óra, ez csak ilyen, valaki egyszer ezt tanította, és akkor követjük, mint amit tudom én, a pezsgő szájára rakjuk a kanalat, és nem megy ki a buborék? Tehát, hogy tök hülyeség a dolog?
1: Nem, az tényleg nem megy ki.
0: De kimegy. Rohadtul kimegy. Én is csinálom mindig, de kimegy. Ennek semmi értelme. Miért állítaná meg a buborékot egy kis kanál, most komolyan?
1: Miért a habot is megállítja, hogy oda teszed az ujjadat, és akkor visszamegy a hab?
2: Na, én meg megállítom ezt a témát, gyerekek.
0: Hát ez szopogasd le. Na, igen. Bocs, Kitty, folytasd.
2: Az alvásomat elvittétek máshova.
0: Na, de hogy ez hülyeség a 8 óra?
2: Hát nem biztos. Na, figyeljetek, meglepő adatokat találtak olyan közösségeknél, ahol nincs állandó mesterséges fény. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az emberek mennyit alszanak természetesebb körülmények között. Ehhez olyan őslakos közösségeket is vizsgáltak, mi van, amelyek életmódja több szempontból közelebb állhat a korábbi emberi életkörülményekhez, és amelyeknél kevés vagy egyáltalán nincs mesterséges fény.
0: Én se alszom 8 órát, ha üldöz az oroszlán. Tehát, hogy komolyan, folytasd.
1: Ez az ott egy afrikai bozó tövében valahogy nem érzed ezt.
2: Ja,
1: ez tök más az életük, tehát nem is lehet összehasonlítani.
0: De mit találtak a kutatók?
2: Na, szóval, hogy a Tanzániában, Namíbiában és Bolíviában vizsgált népcsoportok átlagosan 5,7-7,1 óra közötti intervallumban aludtak éjszakánként.
0: Roland, olyan bolívosnak tűnsz ma.
1: Ja, azt hittem, hogy Namíbiá. Kikérnek Namíbiában egyébként.
0: Tanzán ördög.
2: Igen.
0: De tényleg, jó, tehát akkor kevesebbet mondanak. Jó, de igen,
2: és de ez... ugye hozzátették, hogy nyilván ez most attól függetlenül, hogy ez a kutatás ezt találta, nem tekinthető most ez mindenkire illeszkedőnek, mert nyilván egyénenként mások vagyunk. Tehát
0: hogy... a kutatók megint felvették a fizójukat, de nem állnak bele a dolgokba.
1: Tehát... Magyarán, ha elutazol Tanzániába, nem kell 8 órát aludnod. Egyébként az, gyerekek, azt sose értettem, és vannak ilyen ismerőseim, hogy elmennek nyaralni, és a fél napot átalusszák. Hát könyörgöm, nem azért vagy ott, hogy aludjál.
0: De olyankor alhatsz. Ezért kell menni szarhelyre.
1: Na jó, hát nem mindenki enyingre jár nyaralni, tudjuk.
0: Tudod, mekkorát lehet enyingen aludni? Behoztam egy hetet.
1: Enyingen max aludni, igen.
2: Figyelj, hogyha annyira fáradtak, akkor igazából szerintem majd bepótolják.
1: De elmész érted egy szép helyre, mondjuk Tanzánia, ott azért vannak szép helye. Hát Namibiát meg Bolíviát ilyen szinten nem ismerem. De ugye elmész Tanzániába, és azért mész, hogy aludjál.
0: Nem azért mész, de én megértem az embereket, érted? Tökre fáradtak, kihajtották magukat a munkahelyen, végre nyaralás, nem kell soha sietni, még szép, hogy elszusszant. Te nem aludtál még medence parton?
1: Hát de aludtam, de nem az, de érted, nem kellnek föl reggel, reggelizni, és érted, 10-11-ig
0: jaj, alszanak. Ne, te vagy az, aki 6:59-kor veregeti a vállamat, hogy most már menjünk reggelizni?
1: Ne, hát a tiédet, azt remélhetőleg nem, de hogy hát azt jelenti, hogy akkor együtt aludtunk, az nem annyira szimpi, de hogy nem 6:59-kor, de azért ilyen 8 óra körül föl kellek, hogy még leérjek reggelizni, és hogy elinduljon a nap, és ne az legyen, hogy csak a hotelszobát látom, és az sem, mert csukva szemem, és alszom.
2: Megint az étkezés.
1: Az fontos.
0: Ti most mennyit aludtok? Mondjuk így egy átlagos hétköznap. Én most milyen számolok, mert nem szoktam.
1: Én olyan 6-ot.
0: 6-ot?
1: Hát,
2: én az a helyzet, hogy én megfigyeltem magamon, hogy akkor vagyok
1: én is.
2: Akkor vagyok normális, és lásd, elviselhető.
1: De csak te figyelted meg magadon, mi nem?
0: mi, hogy mi? Milyen vagy, hogy mi?
2: Hogy mi? Szóval, hogyha
1: mi... És akkor nem ide jársz, vagy mi?
2: Csak a testem.
0: Akkor találkozik az igazi barátaival. Igen? Igen.
2: Szóval, hogyha 7 órát alszom minimum.
0: 7.
2: De én nem vagyok olyan, aki mondjuk buli után hosszan alszik, tehát hogy én ez a többször lefekszem, és akkor úgy alszom ki magam. De mondom, így hétköznap azt vettem észre, hát most...
0: Én amúgy adom a 8-at, csak annyi, hogy így az 5-6-on én nagyon érzem, hogy az kevés. Uh-huh. Tehát én ezt úgy bírom ki a héten, hogy a hétvégén többeket alszom, de bőven többeket, és heti egyszer-kétszer megejtek egy délutáni szuszát.
1: Hát én is, éppen a múlt hét pénteken volt, az ilyen 2:30 környékén otthon így eldőltem, és nem sok, tehát hogy szerintem egy ilyen körülbelül 1/4 órát aludhattam, az nagyon jól esett.
0: Power nap.
1: A gyerekeim szerint brutálisan horkoltam, mert ilyenkor, amikor így dőlök ki, én csak akkor horkolok. Vagy ha előtte mondjuk magasabb alkoholtartalmú italt fogyasztottam. Tehát ez a kettő eset.
0: De ez a kettő minden nap így van nálad.
1: Ja, és akkor így horkoltam, de egyébként igen, és azt gondolom, hogy nálunk, meg hogy kompletten például a reggeles műszakoknál, tehát akik hajnalban járnak dolgozni, nekik nagyon fontos az, hogy hétvégén ki tudják magukat aludni.
0: Igen, mert egyébként azt gondoltam, amikor elkezdtük ezt a reggeli műsor dolgot, hogy ez majd biztosan úgy megy, hogy akkor oké, hamarabb vége a napi teendőknek, és akkor délután van idő pihenni. De nem, mert úgy működöm, hogy kitöltöm hasznosan az időt. Tehát akkor ennyivel több van a napban, a francba is.
1: Igen, meg nem fekszel le korábban. Tehát nem az van, hogy akkor te este
0: akkor van a feleségemmel időnk beszélgetni. Tehát, hogy ezt nyilván nem fogom beáldozni egy alvásra.
1: Ó, te milyen gáláns úri ember vagy.
0: De várjál!
2: De tényleg.
0: Azért néha van, hogy bealszom.
1: Lehet, hogy néha jobban élvezni, ha anyád egy kicsit.
0: Figyelj, most rákerestem gyorsan. Ez nagyon kemény. Képzeljétek el, hogy megnéztem, hogy mennyi ideig bírták a legtovább alvás nélkül. Mert azért ugye vannak erre klinikai kísérletek. Van egy szám, ami nem biztos, hogy annyira stabil, de állítólag a rekordot, a Guinness által jegyzett rekordot Robert McDonald állította fel. Ő 86-ban 453 óra 40 percet, vagyis 18 nap 21 óra és 40 percet töltött ébren, és megszüntették a kísérletet, mert hogy túl veszélyesnek tűnt, tehát őt 97 Jézusom. Után nem dönthette meg senki. De ami tudományosan a legismertebb és követett tudósok által, az Randy Garneré, a 17 éves amerikai fiú 1964-ben 264 órán és 1 percen, azaz 11 napon át maradt ébren, a Stanfordi alváskutató orvosok figyelték, és kapaszkodjatok, 24 óra körül romlott a figyelme, 24-48 óra, tehát 2 napnál megjelentek a látási torzulások és az időérzékelési zavarok, 2 nap és 90 óra között jöttek az összetett hallucinációk, széteső gondolkodás, de 72 óra fölött már biztosak voltak a téveszmék és az 1-2 másodperces mikroalvások, hogy semmit nem gondolt, de nyitva volt a szeme, de aludt.
1: Én egyszer ez maradtam fönt 42 órát.
2: Jézusom.
1: Egy húzamban.
0: De utána, az nincs 2 nap.
1: Az nincs 2 nap, az 2 óra.
0: Sok, de nincs 2 nap.
1: Az 2 nap mínusz 6 óra, így
0: jó
1: van.
0: Jó szilveszter.
1: Tehát, hogy fölkeltem így reggel 6-kor, az egész napot végtoltam, meg a másnapot is, és akkor utána jövő éjszaka éjfélkor. De mint a zsák úgy eldöltem, tényleg. Tehát, hogy onnantól kezdve, tehát számomra ez annyira hihetetlen. Tehát mondom, ez a 42 óránál én már úgy voltam, hogy nem is emlékszem utána, hogy... Tehát mondom, ott nagyon-nagyon durván kidőltem.
0: Hát figyelj, igazából szerintem ez brutálisan veszélyes tud lenni. Tehát tényleg én emlékszem egy olyanra, de itt most ennek nem találom az alátámasztását, hogy valamilyen klinikai kísérletnél az alany végül berohant a WC-be, és oda zárkózott be a kutatók elől, akik ugye nem hagyták aludni, mert annyira kidőlt. De itt is ez a csávó is elmondja, hogy igazából vele még a WC-ben is folyamatosan beszélgettek, tehát hogy nem hagyták magára, hogy ébren tartsák, és túl veszélyes maga a kísérlet, szóval azért ezzel óvatosan.
1: Na hát ez agyrém. Mindenki aludja ki magát.
0: Azt nézem, néha olyan súlyos hallucinációk alakultak ki, hogy egy mosdószünet alatt egy fiókról azt képzelte, hogy lángokat lövel ki.
1: Hát figyelj, legalább már mindenféle szerekhez nem kellett nyúlnia.
3: Szerintem meg a haverjai ott voltak a konyhaszekrény vagy a fürdőszoba szekrény mögött egy lángszóróval és szivatták szerencsétlent.
1: Na szóval ez tényleg veszélyes, úgyhogy mindenki aludja.
0: Na hány óra legyen? 8?
1: Én a 7-et aláírnám állandóra.
0: Jó, akkor én mondok 8-at.

0: Buenos Morgan, elindítottuk ezt a hetet is, Roland.
1: El, bizony. Egészen viharosan indult, már ugye az utakra célzok.
0: Amúgy azóta rend van?
1: Azóta úgy tűnik, hogy rend van. Igen, nézem azért gyorsan az élő térképet is, hogy akkor reggel itt Tatabánya magasságában az M1-esen a terelő táblákba hajtott egy kocsi, aztán volt egy nagyobb torlódás a 30-as kilométer környékén Pest felé, viszont úgy tűnik, hogy most tényleg rend van, béke, fegyelem. Azért még eseget, vagy legalábbis hát itt felénk azért borult az idő, de szerencsére gyorsan le is kopogom balesetről, azóta nem kaptunk bejelentést, én bízom benne, hogy ez így is marad, és azt látom, hogy egyébként a reggeli csúcson is már túl vagyunk.
0: Nálam egyébként a képernyőn esik, hogyha kinézek az ablakon, akkor nem annyira, de tényleg ilyen esőre áll az idő, 17 fok van most itt Tatabányán, és 22-es csúcsot mondanak itt a megyében, szóval nagyjából a környékünkön is annyi lehet majd.
1: Azért ez milyen tanulságos? Nálam a képernyőn esik.
0: Hát igen, itt látom. Tök jól néz ki.
1: Ugye, manapság már ez annyira természetes, a képernyőn nézzük, hol nézzük meg, hogy hány fok van a telefonon.
0: Persze.
1: Eltűntek a hőmérők, van valakinél még, drága hallgatók, otthon ilyen klasszikus hőmérő? Hát a higanyos azt már nem is nagyon lehet, vagy azt még lehet, csak a lázmérőt vonták ki a forgalomból, a higanyosat?
0: Hát nem tudom, nekünk még van lázmérőnk is olyan, tehát hogy igazából mi hiszünk ezekben a klasszikus dolgokban, de szerintem ez annyira nem baj, hogy most már ezeket így telefonon nézzük. Nekem ez például tökre bejön.
1: Ja, persze, meg tudod nézni azt, hogy a világnak bármelyik pontján éppen mennyi az idő.
0: Sőt, meg tudod nézni azt, hogy a kedvenc színészed lakásában hány fok van. Hát is tudod állítani, vagy ti nem?
1: Hát a kellően ügyes vagy,
0: lehet
1: akkor lehet.
0: Ilyeneket játszani.
1: Na, hát mi miket játszunk? Hát jobbnál jobb slágereket játszunk 10 után is, illetve már nem mi, hanem majd Tomi fogja ezt megtenni a koktélban.
0: Berakják azt... egy-két rosszat, hogy hogyan tudja úgy fölkonferálni, hogy mégis jó? Várjál, ide egy kord. Ja nem, az jó.
1: Nem csináljuk ilyet. Várjál, nem hoztam össze a Photoshopot. Kittit a Zábó Árpival. Ezt holnapra megcsinálom.
0: Mekkora hiányosság, reggel lepjük meg ezzel. Kinyomtatom és ide rakom neki, és akkor azt fogadja, és megnézzük a reakcióját.
1: Vagy kiposztoljuk reggel Facebookra.
0: Jó, csak akkor nem utasd meg neki előre. Sokkal viccesebb lesz úgy, hogyha az elején megsértődik, és nem szól hozzá a műsorhoz.
1: Szerintem is. És, de úgy fogjuk akkor kiposztolni, hogy Kitty megtalálta a tökéletes férfit. Tegnap csak beszéltünk róla, és mára meg is lett.
0: Jó, de akkor valahogy bírt ki, hogy holnapig nem mutatod meg neki.
1: Jó, mindenképpen, de neked átküldöm.
0: Jó, az jó, azt megbeszéltük, rendben. Na, hát ilyen meglepetésekkel várunk majd holnap is, szóval igazán érdekes lesz itt a műsor, illetve hát amit én nagyon-nagyon várok így a mai napban, hogy azt néztem, hogy itt a mellettünk lévő kis étkezdében, ahol nem nagyon készítek kajafotókat, csak hogyha valami nagyon szürreális, valahogy olyan felhozatal van ma, hogy szerintem évek óta nem láttam ilyet. Tehát van itt kacsa, miket mondott még a Kitty? Tök jókat mondott.
1: Erdei gombás szarvaspörkölt.
0: Tehát lehetett valami esküvővel megmaradt, nem tudom, de bánja kágya, hogyha én ilyet eltek.
1: Nézd, hogyha valaki szeretné, drága hallgatók, végignézni, hogy hogyan tol be egy nagy adag erdei gombás szarvaspörkölt, tehát körülbelül 30 deka reszelt sajttal megszórva, Ádi, akkor egészen bátran lehet hozzánk csatlakozni, egy rossz hírünk van, mi már 11-től ebédelünk.
0: Igen, de ez egyébként teljesen jó, én soha nem értettem Gyuri bácsit a telken, ő a nagyapámnak volt a komája, aki gyakorlatilag délben muszáj volt ebédet kapjon. Tehát ő úgy működött, hogy dél van, akkor ebéd, akármi, akárhogyan alakul. De egyébként ő ilyen éjszakai műszakban dolgozott, tehát lehet, hogy azzal kapcsolódik össze, de most már az én belem meg gyomrom is ráállt erre a 11-es kajára. Tehát, hogyha 11-kor nincsen étel, akkor én rosszul érzem magam.
1: És beülsz a sarokba és sírsz.
0: Hát nagyjából így, nagyjából.
1: Na remélhetőleg senki nem teszi így a műsor hatására, holnap reggel 6-tól ismét jövünk. Minden esetre köszönjük szépen a mai közreműködést annak a nemes Kittinek, akiről kiderült, hogy a humoros pasik jobban bejönnek neki, mint az intelligensek.
0: Aztán köszönjük annak az embernek, akinek ugyan nem szimmetrikus az arca, de akármelyik oldalról nézett csodaszép, I. és Rolandnak.
1: És köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki szerint én nem csak magam számára, hanem az egész világ számára beragyogtam ma reggelt.
0: Milyen szépen méltattál úgy, hogy magadat dicséred. Ugye? Ezt nevezem.
1: Ugye?
0: Na. Ha valamit tudsz, hát ezt. Na, de most aztán tényleg jön a rádiónk szép fiúja. Zimmerer Tomi.
1: Az
0: szép. Ő a legszebbit, nem? Tehát, hogyha szépet kell mondani a stábból, akkor a Tomi.
1: Hát már mint ha a fiúk közül.
0: Hát jó, nyilván. Azért most a... ne viszél, de igen.
1: A lányok megelőzik.
0: Hát lehetünk mi okosak, lehetünk mi viccesek, de a szép az a Tomi.
1: A szép az a Tomi.
0: Na és ő keveri a koktélt. De egyébként ezek a bárfiúk mindig szépek kell, hogy legyenek, nem?
1: Na ott szerintem az elvárás, igen. Igen.
0: Úgyhogy most rátok kacsint zeneileg a Tomi.
1: Úgy, pontosan. Én meg utána kacsintok majd, Ádit idézve, délután 3-tól 5-ig a bírben. De addigra
0: már úgyis nekébe lesz nyomva a koktéloktól, nem? Tehát, hogy ott már nem lesz gond.
1: Akkor az már. Ott már simán viszek mindent. Jó. Szóval én jövök vissza a bírbe, holnap reggel 6-tól pedig ismételten Buenos Morgan.
0: Holnap 6 után nem sokkal jövünk. Sziasztok!
1: Hello! Buenos
2: Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre közeledik.
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center, éj színesen!
5: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
6: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 33 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, csak nem 350 000 lappal csökkent a papírfelhasználása a Vámszak területen. Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump Volodymyr Zelenszkijt a magas dízelárak miatt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Egy év alatt 886 000-ről 537 000 lapra csökkent a papírfelhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vámszak területén, ami csak nem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal az MDI-vel. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló heti rendszer bevezetése is. A rendszerrel a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. A NAV Vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táplagép segíti. 33 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 2, szombaton 24, vasárnap 6 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Donald Trump vasárnap hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságíró kérdéseire válaszolva az ukrán államfő felé megfogalmazott kérést, azzal indokolta, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagok árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Közlekedés biztonsági családi nap lesz Tátón, szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja az ehhez kapcsolódó projekt közlekedés biztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt.
0: Időjárás.
1: Borongós időre van kilátás, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 19 fok körül alakul. Kedden többfelé lesz páres ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, 23 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egy újabb hétfő, kérem szépen, no, de se baj, egyszer majd megint csak eljön a péntek, csak addig egy picit még várni kell. Hello, hello, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom az öt órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, Kerül G, Moriones, Lauros, Brian Adams-el, Miley pedig kezd. Based per se, így a dal, rádiózzanám, szép!

és a 2 évvel ezelőtti Szent Eszte Hubierakon a Szídó itt a Forráson. Csak slágerek közt hoztam. Hello, hello! Cocktail, kereken 5 órában elindítottam már a programot, 3 óráig pöröghetünk együtt. Szórakoztatok, kérem szépen, nem is akárhogyan, például Bulvár Csokorral. A következő fél órában már kapjátok is az elsőt. Manuel lesz terítéken és a túlzott alkoholfogyasztás. Csúnya hangzik ez így, de hát ami a valóság, azt kérem, a valóság. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ez a mai napi nagyon-nagyon nagy kedvenc koktélos bölcsességem. Már csak azért is kedvenc, mert a mondani valója tök jó, és persze mindemellett olyantól kaptuk, akit én imádok. Ő kérem, Yoda a Star Warsból. Tedd a memóriába, ha kell, akkor persze mindenképpen vedd elő. Én is így teszek, Rögves, G Balvinnal és Usherrel, Jaguar Teen is érkezik, Lighthouse Family nótát hozhatok. Hozok ám, Musket Wolf pedig jó bedob egy asztronautát az óceánba. Hozom, csak slágerek.

0: Dientes.
1: G-Balvin és Usher, na meg DJ Khaled, Dintelsz volt a tiétek, csak slágerek közrepült. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Több felhő, helyenként esővel. Na ez a hivatalos megfogalmazás, és maximálisan 20 Celsius fokkal. Ezzel találkoztok ma, bátran merem azt állítani, hogy igen kérem, beköszöntött az ősz. Tehát menetrendszerűen, és menetrendszerűen érkezik rögvest a Bulvár Csókor is benne Manuellel. A következő zenei blokk után ígérem, hogy hozom. Apropó zenei blokk, Alex Kenji benne, a Bambó Léval, igen, One Republic nota, itt lesz Hoss is, na meg Adam Lambert, a kereskedelmi szünet után repítem a Never Close Your Eyes-t, mutatom!

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alex Kenji, és persze, hogy a Bambó Lé volt a tiétek. Egy újdonság itt a Forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, teheted egészen 3 óráig. Addig tölthetjük együtt az időt. Kevés dumával, jó sok zenével, és minden mellé persze Bulvár Csokorral. Ígértem nektek Manuelt. Képzeljétek, az egyik internetes portál robbantotta a hírt alig pár hete, hogy az énekes házánál konkrétan mentőautó villogott, miután emberünk egy brutálisra sikeredett éjszaka után csúnyán padlót fogott. Manuel nem is tagadta a dolgot, egy kendőzetlenül őszinte videóban pakolt ki a rajongóinak. Elmesélte, hogy a túlzott alkoholfogyasztás miatt lett olyan komolyan rosszul, hogy kénytelenek voltak orvosi segítséget hívni hozzá. No, szerencsére a slágergyáros azóta már jól van, de úgy gondolom, hogy ez a kis házi buli baki biztosan emlékezetes marad az utca emberének, és persze még ott a szomszédoknak is. Öltözöm rögvest, de Peggy Gou is jön a Woman-nel, az újdonsággal, Dove Cameron is énekel, és ha már Manuel, akkor az Orgona Bokor. Lehet, hogy így túlzott alkoholfogyasztás után olyanba is belezúgott egyszer a csávó. Na,

és a Stereo Max közös I'm Still in Love zárta az első órát a Cocktailban. De nyugi, 5 órás van még előttünk, 4 kevés Duma Jósok, Zene és Tamás, Hypeton és Norma Jean Martin. Na mindjárt ők, jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán berobban az Out of My Head.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 7641. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Magyar Péter bízik az alkotmányozást felügyelő testület szeptemberi létrejöttében. Az ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, amely felügyeli az alkotmányozás folyamatát. Magyar Péter hétfő reggel a Kossuth Rádió műsorában elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékányai szakemberek. Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, amelybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a nap folyamán benyújtják a parlamentnek a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot, amely a szabályok szigorítását jelenti. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriáján megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyet 63-mal vagy 150-nel menni. A szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget, fogalmazott a miniszter. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, közölték hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a Harkivban nyíló irodán keresztül a segélyszervezet a frontvonal közeli régiók lakosait segítheti. Kifejtették, hogy a városba érkező regisztrált belső menekültek mára a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hián visszanyerte háború előtti népességét. Hozzátették, hogy az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Közölték azt is, hogy a segélyszervezet a háború kezdete óta 249 projekten keresztül 141 ezer kedvezményezettet támogatott. Ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. A Családsegítő Központban a mai napon szeptember 17-én és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Borongós időre van kilátás, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 19 fok körül alakul. Kedden többfelé lesz páres ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, 23 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Chapel Ronról? Van. Jó, nem baj, nekem frissebb. Hidd el, ha meg nincs, akkor mindenképpen fülej, mert hogy hozom a bulvárcsokrod ebben az órában. Hello, koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Adam Port mindjárt jön, 24K Golden, Once a Joy, a Riptide, Hypeton pedig most Norma J. Martinnal. Én Tamás, rádiózom.

0: Heart, és jó, hogy a Move az első afro house stílusú dal volt 2024-ben, amivel elkezdődött az őrület, mármint a mainstream világban, a rádiókban. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld! Ez a mai napi koktélos bölcsességem Jodától származik. A Star Wars univerzum legendás mestere ő, a Jedi rend egyik legbölcsebb és legnagyobb hatalmú alakja, bár ugye fiktív karakter, Yoda szavai és tanításai az évtizedek során ikonikussá váltak, különösen a belső erő, a türelem, a tanulás és a sötétség elleni küzdelem témáiban. Különleges beszédmódja és nyugalmat sugárzó jelenléte pedig mély bölcsességet közvetít, és nem csak a filmeken belül, hanem azok nézői számára is, például az én számomra is, mert hogy nem is tudom, hogy hányszor néztem meg a Star Wars filmeket egyenként. Sokszor.
1: Luke, én vagyok az apád.
0: Szóval a koktélos bölcsesség, tedd vagy ne tedd, de ne próbáld Jodától, köszi neki. Bulmár Csokor, benne érkezik Chapel Run, a következő fél órában Tudik kapod, Zoe's addig, Walk the Moon, Groomy Tyler Show-val, itt pedig Pastrid.

0: Zoe Weeze és a Girls Like Us volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, Szerénák, Roxanák, boldog névnapot nektek, a mai nap a tiéteki, remélem, hogy sokan köszöntenek, örültök ugye mindennek is, hát persze. Hozok két érdekességet a régmúltból, az egyik jó sok pénztér, aukción Paul McCartney kézzel írt dalszövegéért egy gyűjtő kapaszkodj 249 000 dollárt adott, mindez 1995-ben, és itt van 57 is, akkor született Stephen Roy Russell, ő volt a hírhet texasi csaló. Sokszor szökött meg börtönből, több ezer dollárt csalt ki áldozataitól, különböző hivatalos személyeknek adva ki magát, becenevei Houdini és King Kong, IQ-ját egyébként 163-asnak mérték. Azt a mindenit! Nos, kalandoztunk egy kicsit abba a bizonyos kalendáriumba, de robogunk ám tovább mindjárt Chappell Rondal a bulvár csokorban. Itt lesz Fastboy, Ola Geri, Sarah Connor és persze Madonna. A kereskedelmi szünet után repül a Love Sensation.
1: Beat. Két óra zene, ami nem hagy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt, most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Life volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ígértem Bulvár Csokrot, benne Chapel Roan, aki nemrég Olivia Rodrigo hatalmas jótékonysági fesztiválján a Daisy Chain Fields-en lépett fel, és mit nem mondjak, a rajongók sokkot kaptak. Felejtsétek el a védjegyévé vált hatalmas vörös fürtöket. Az énekesnő egy extrém, rövid, éles, mikro, frufruzott, bubi frizurával rontott be a színpadra. Az ihletet állítólag az 5. Elem című kultikus film futurisztikus légi utas kísérői adták. Sokan azonnal suttogni kezdtek, vajon ez egy új korszak kezdete, vagy csak így próbál inkognitóban maradni a drámák elől. Nos, úgy gondolom, hogy Chapel Roant nem lehet megunni. Nagyon színes és érdekes személyiség az övé. Na és nagyon jól énekel, ezt bizonyítom most. Jön Chris Burke és Daniel Merano. Itt lesz a Toka Disco féle Getaway. Elsőként pedig a hölgy, aki a Bulvár Csokorban szerepelt, Chapel Roan. Itt jön a Pink Pony.

0: ilyen volt csacsacsázni közel 2 percig. A Good Boys és a Bongo csacsacsá volt a tiétek 5 évvel ezelőttről. A második órát zártam a koktélban. Kittin a legfrissebbekkel, aztán Regan Lil és Chris Willis, a Blue Heart érkezik, mutatom.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Itt kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok, csak nem 350 ezer lappal csökkent a papír felhasználás a Vámszak területen. Drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papírfelhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám szakterületén, ami csak nem 40%-os megtakarítást jelent, közölte a hivatal az MDI-vel. A közlemény szerint a csökkenéshez hozzájárult a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló heti rendszer bevezetése is. A rendszerrel a korábban papíron készülő helyszíni iratok elektronikusan táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitális dokumentálják. A NAV Vámszak területén országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti. Gyengülő kettős front éri el hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A tartósabban borongós, csapadékos tájakon lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, tanácsolja az időkép. Ismét lesz kis tudós est Komáromban a Rüdiger tónál. Szeptember 18-án 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:30-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzett füzetet is. És végül sport, drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. A klub a honlapján számolt be arról, hogy vasárnap a Kék Tigrisek elképesztő csatában 5019 néző előtt 32-31-re legyőzték az OTP Bank Pik Szeged együttesét a KNH férfi kézilabdaliga második fordulójában. A csapat 7 gólos előnyt is kialakított, átvészelte a vendégek fordítását, majd a legfontosabb pillanatokban ismét magához ragadta a kezdeményezést. Tóth Edmond vezetőedző külön kiemelte játékosai küzdeni tudását, bátorságát és koncentrációját. A tatabányai Kék Tigrisek két forduló után továbbra is 100%-osak a bajnokságban.
0: Időjárás.
1: A délután folyamán a Nyugat-Dunántúl felett szakadozhat a felhőzet, de még ekkor is lehetnek elszórtan záporok. A hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Este a nyugati országfél felett tovább szakadozó felhőzet, még keleten borult égbolt és elszórtan gyenge esők várhatók.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó étvágyat, ebédelsz, ha túl vagy rajta, akkor jöhet a büfi fej a vállon. Koktél 5 órában, kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással, Buenos Morgan visszatekintővel és Bulvár Csokorral, benne pedig kapaszkodj, DJ Bobo, addig Alessandra, Méringer, The Gossip és Regan Lili Chris Willis-szel. Ígértem, hozom őket, a Blue Heart az első, tarts velem!

Sandra és a Not the Deep a tavalyi évből érkezett Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással és Bulmács Alkorral, benne pedig DJ Bobo. Mit szólnál egy teljesen önálló, gigantikus arénashowhoz Magyarországon? Na mondom, nem sokára a részleteket fülej, tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Jódának köszi a mai napi koktélos bölcsességet, ő volt a Jedi rend egyik legbölcsebb és legnagyobb hatalmú alakja. A Star Warsról beszélek persze. Blanka rövidesen énekel, Ralphie Rosario pedig elhozza a Take Me Up-ot, Kesha is jön, Declan G. Donovan pedig most, Five Things with Myself, így a dal, csak slágerek.

0: Vodka és az ászereje volt a tiétek. 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ígértem Bulvár Csokrot, benne pedig, hát persze, hogy DJ Bobot. Gőzelővel készül a Monumentális The Great Adventure Tour Arena showjára. A nyár végén ugye még a Sziget Fesztiválon is felbukkant, hogy meglepetés vendégként fűtse fel a hangulatot. Sikerült is. No, de ez még mind semmi. Októberben története során először ad teljesen önálló gigantikus aréna showt a budapesti MVM Domban, és hogy miért állabál? Hát a vérbeli parti arcok teljesen kiakadtak a szervezőkre, a kommentelők valóságos lázadást szítottak a neten, mert kapaszkodjatok, egy olyan pörgős táncolató retro bulira, mint az övé, sokan keveselték a tomboló állóhelyeket, és dühösen kérdezgetik a fórumokon, hogy ki volt az az elmer rodgyant, aki egy Eurodance királyt ültetett koncertre akar kényszeríteni. Jelzem, ritkán adok igazat az internetes hülyeségeknek, de ez teljesen jogos egy DJ Bobo koncerte, ahol például a What a Feeling is felcsendülhet. Ott ülni, hát ne hülyeskedjetek már. Bulmács akkor, benne DJ Bobo. Buenos Morgan visszatekintő, rövidesen, előtte Orbán Rudi, Hertz, Lengyel Joanna, na és DJ Bobo. Az egykori What a Feeling-et készítette 2001-ben egy új verzióban. Na ezzel jövök mindjárt a kereskedelmi szünet után. Mutatom!
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első 2 adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
4: Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra.
3: A plazmacenter.hu oldalon szeretettel várunk.
5: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Podcast húzat itt a Forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, te az 5 órás magazin műsort hallgatod, ez a Koktél. Előttem pedig 4 órában az ébresztő műsorunk, a Buenos Morgan pörög, Rolanddal és Ádámmal, na meg a hírszerkesztő lányokkal. Ma éppen Kitti volt bent velük. Mennyi eső esne jól? Ez a következő blog címe, mert hogy ilyenkor elővesszük a viccesebb pillanatokat, miközben az elefántnak az esőhöz. Na, ezt mindjárt megmutatom, jó? Figyózd!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egyébként tök jó, hogy most már így ennyi eső lejön, és azt nézem, hogy a héten még egy-két napra mondanak valamennyit. Azt néztem, hogy a föld még mindig így taszítja magától, tehát hogy annyira száraz minden, hogy így elfolyik, vagy ahol a jobb a helyzet, ott így beszívja, beszippantja, de nagyon kell. Pont most nézegettem, mert baromira érdekelt. Ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz ilyen 30 centiméternyi esőnek kéne leesnie.
3: Igen,
2: az kemény.
3: Igen, nagyjából egy két hétig eshetne folyamatosan.
2: Mennyi ez, mint egy macska, olyan magas, nem? 30 centi egy macska?
3: Mondjuk úgy.
2: Nagyobb egy kis macska.
3: Nem nagyon méregettem még colstokkal a macskákat.
2: Ha valaki... macska, csak próbálom szemléletesíteni. Mi 30 centi, Roland? Na mi?
3: Fogalmam nincs. Sajnos fogalmam sincs. Hát figyelj, egy újszülött csecsemő fenénél picit több.
2: Szerintem most közel értünk.
3: De így, na.
2: Szóval felezzük el. Jó, értem.
3: Aki látott már újszülött csecsemőt, az ugye a válla alatt egy picivelig.
2: Te bárminek el tudod képzelni a felét, amit láttál már?
3: Egyébként igen.
2: Jó, helyes. De az mindig gondolkodtató, hogy minek meg hogyan. Most például, hogy egy elefántot el kell felezni, akkor hol felezed el, vagy hogy adod rá a gatyát? A négy lábán megy föl, vagy csak a hátsó kettő?
3: Tényleg, hogy fel, hogy hosszába felezed, vagy magasságba?
2: Nagyon nem mindegy.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: közösével. Szabó Pisti, ő jön a legfrissebbekkel, aztán berobban az Eroina. Mutatom!
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát törget.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. Szép délután, szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. Élénkült a lakáspiaci kereslet, ülésezett a Tatabányai Értéktárbizottság. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. Idén előre láthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végző tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte az egyik nagy ingatlan közvetítő cég az MTI-vel az augusztusi lakáspiaci jelentésük alapján. A nyugat-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 23, a kelet-magyarországiaké 15%-kal nőtt egy év alatt, a kelet-magyarországi városok panelpiacán 25%-os drágulás történt egy év alatt. A Tatabányai Értéktárbizottság legutóbbi ülésén több a város bányászati hagyományaihoz kapcsolódó javaslatról született döntés, számolt be róla a Tatabánya megyei jogú város Facebook oldala. A bizottság felvette a Tatabányai Értéktárba a 0,75 század négyzetméteres kétélű bánya csillét, valamint a tatabányai szénbányászatban alkalmazott fejtésmódot. Mindkét érték szorosan kapcsolódik Tatabánya bányászati múltjához és az egykori szénbányászat műszaki örökségéhez. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a tatabányai bányász dalkör bekerüljön a helyi értéktárba. És végezetül sport, a Manchester City több mint 70 percen keresztül emberhátrányban játszva 1-0-ra nyerte a Manchester United vendégeként vasárnap az angol labdarúgó bajnokság 4. fordulójában, így megőrizte 100%-os mérlegét. A Manchester City így 4 forduló után a címvédő és listavezető Arsenalhoz hasonlóan 100%-os, csupán egyel több kapott gólja miatt szorul a tabellán a 2. helyre.
0: Időjárás.
1: Kedden és szerdán többfelé lehet párás, ködös a reggel, ám a köd feloszlását követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A gomoly felhőkből csak szórványosan alakulhatnak ki, helyenként rövid záporok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mi köze Sziának Hollywoodhoz és a hírességek sétányához? Na megtudod, ebben az órában hozom őt a bulvárcsokorban. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene. És persze Tamás, ez már az utcsó, kérem. Miley Cyrus mindjárt jön a hegyeken túl, Galantis, Alan Walker pedig szóránával. Kezd az Eroina, rádiózve.

Jé, mégis itt vagyok. De csak azért vagyok itt, kérem, mert van Yoda, a legbölcsebb és legnagyobb hatalmú alakja a Jedi rendnek. Na azért emlegetem őt ma egész nap, mert hisz a mai napi koktélos bölcsesség hozzá kapcsolódik. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Köszi, Yoda. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt, tehát ez az útcsó. Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz ebben. Lebuktat a porszívót, főleg, hogyha van rajta kamera. De hogy miért is? Na megtudod, fülej! Előtte jön szia is, ha persze, hogy a bulvár csokorban. Szia, az a szia Fuller. Andi még énekel is, Zombr is, a Safri Duo-tól a baja baját kapott, Ali Beggor pedig Kálai Sanders-szel közösködik most. Csak slágerek közt repül,

és persze, hogy a Gimila 3 évvel ezelőttről hoztam, te a Forrás Rádiót hallgatod benne a Koktélt 5 órában, kevés Dunával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, te jó ég, kapaszkodok a mikrofonba.

sétányán. Bizony, bizony, a Hollywood Walk of Fame legújabb elit osztályában olyan nevek mellett fog tündökölni, mint Timothée Chalamet, vagy éppen Demi Moore. A bennfentesek már is azon suttognak és poénkodnak a folyosókon, vajon a ceremóniára a saját arcával érkezik, vagy a csillagát is egy gigantikus kétszínű paróka mögül fogja megköszönni. Hát már csak kidobja az arcát legalább ezért. Egyiként csak úgy pletyka szinten Los Angeles egyik helyi piacán kapták lencse végre a paparazzók. Kapaszkodjatok! Teljesen smink nélkül, egy egyszerű szalmakalapban, paróka nélkül. Állítólag alig lehetett ráismerni a popdivára, csak a kisfia miatt tűnt fel. Jó, nem mindenkit a szépsége miatt szeretünk, higgyétek el, a belső értékek fontosabb, a hang meg aztán főleg. Abból kaptunk bőven az imént Sia és a Gimme Love, ő pedig a Bulvár csokorban. Buenos Morgan visszatekintő nem sokára a következő fél órában hozom, a lebuktató spórszívó lesz a téma. Addig Mary Frost, Iman Beck, Bajorral, DJ Snake, és persze Dr. Kuho Gregor Szátóval. A kereskedelmi szünet után repül

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom, ősszel is élmény a szabadban. Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Danny Froze és a Momento. Egy újdonság a Forrás színpadán. Koktél 5 órában, kevés dumával és jó sok zenével, és persze Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez az óra még mindenképpen a miénk, a Buenos Morgan visszatekintővel. Van otthon nekem is porszívóm, persze porszívóban mindenkinek van, az a kis magától járós cica kedvence porszívó, de megmondom, kerekperec már egy ideje nem használom. Ennek oka a következő, mindent el kellett pakolni ahhoz, hogy ő tudjon dolgozni, mert ha nem, akkor felcsípte a cipőfűzőt, vagy elakadt a szőnyek szélébe, vagy a szekrény alatt ragadt bent. Szóval mindig volt valami gond vele, úgyhogy úgy voltam, hogy az, hogy én porszívózás előtt még 10 percig pakolgassak, az meg kész vicc, ja, és akkor utána meg vissza még 5 perc. Na mindegy, ne dumáljak annyit, ugye? Buenos Morgan visszatekintő a lebuktatós porszívóval. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Szerintem ez a világtörténelem legkusszaványosabb, gyönyörű története egy tajvani férfival történt, hogy gyanakodott arra, hogy a felesége megcsalja. Azért kezdett el gyanakodni, mert van nekik egy nyaralójuk kicsit messze a házuktól, a lakásuktól, és ott egy fogkefét talált, aminek nem volt ismert a gazdája. Meg is gyanúsította a feleségét, hogy igazából itt valami van, meg a parkolókamerán is látott ott egy autót, de a feleség ezt még ki tudta magyarázni, hogy mi a helyzet. Aztán egyszer csak a csávó úgy döntött, amikor a feleség ott ebben a nyaralóházban volt, hogy van nekik egy tök menő robot porszívójuk, és azon keresztül tud vele beszélgetni. És hogy milyen vicces lesz, hogy a kedves feleséget meglepi azzal, hogy oda megy a kis rumbával, vagy nem tudom mivel, és az majd megszólal, és a feleségéhez szól. Hát és egy kamera is volt rajta, a mobiltelefonján látta, hogy mi a helyzet. És besasszézott a szobába, gondolta meglepi a feleséget, és hát a feleség lette meg őt. Mert egy légy otthon kapta egy idegen férfival.
3: Ajaj.
2: Na, mit szólsz, kis porszívó bejön, és hát ő látja a jelenetet, majd utána még kamerázza a továbbiakban, hogy a feleség mesztelenül mászkál, és a csávó pedig a kanapén mesztelenül ül az ő kanapéján. Ezzel ő bíróságra ment, mert hát ugye házasság megtörve, akkor azért neki pénz jár, és ki is perelt magának 5,4 millió forintnyi pénzt. Ám ezzel nincsen vége a történetnek, mert itt jön a csavar. A nő visszaperelte, hogy olyan felvétel készült róla, amit ő nem engedélyezett.
3: Isten.
2: Így tehát a kis barátunk 5 hónap börtönre ítéltetett.
3: Úristen.
2: Becsukták a csávot, és vissza kellett adnia körülbelül 1,5 millió forintnyi pénzt ebből a pénzösszegből, mert hogy pénzbírságot is kapott.
4: És innentől kezdve az egész világ tudja, hogy kamerás robot porszívó előtt nem szexelünk, mert az veszélyes.
2: Nagyon durva a történet.
3: Egyáltalán robot porszívó.
4: Egyáltalán nem kellett akarni. Robot porszívót, laptopot, okos tévét, nem tudom, mi az, ami még veszélyes lehet ilyen szíve. Mobiltelefon, tabletet, mindent.
2: Miért?
4: Ez az előjáték.
2: Miért fontos az, hogy legyen robotporszívón kamera, amiben te is bele tudsz nézni? Teszem fel a kérdést.
4: Ez számomra is. Tehát, hogy nekünk van robotporszívónk, nincs rajta kamera. Sose éreztem hiányát. Tehát nem kell. A robotporszívó az takarítson, könyörgöm.
2: Szóval csavaros a történet, és hát igen, na, ha ott éppen csinálsz valamit, ami tilos, és elkezd berzenkedni, vagy ott zörög körülötted a robotporszívó.
4: Nem tűnik fel?
2: Vagy nem rugod odébb? Vagy nem gyanús az, hogy mondjuk a férjed hangján megszólal valaki az ágy alól, hogy hello, drágám!
3: Hát most ne részletezzünk, de ha ők nem éppen halkak voltak, akkor valószínűleg nem hallották.
4: Hát figyelj, azért egy robot porszívó, de én nem tudom. De értem,
3: hát mondjuk
4: azt,
3: hogy... a szól közben mondjuk a tévé, vagy zene szól, ki tudja.
4: Ja, és akkor nagyon halkan, ilyen surranó üzemmódba indult be a robot porszívó.
2: És akkor leállsz?
4: Mármint, hogy a robotporszívóval, ja, vagy pedig úgy az actionben.
2: Melyik oldal mit csinál egy ilyen helyzetben?
4: Hát nyilván, ha őket vitte a szerelem heve.
2: Hát akkor ott nem.
4: Akkor ők nem, biztos, hogy nem figyeltek igen a robotporszívóra.
2: De most képzeld magad a másik helyzetben, hogy otthon ülsz a kis joystickoddal.
4: Egyedül a saját kis joystickoddal.
2: És meglátod a nejedet ilyen helyzetben. És mondjuk nem akarja abba adni, akkor hogy neki mész párszor a porszívóval? Ráüríted a porzsákot? Hogy valami van?
4: Hát nem, hát nyilván ott ugye, nyilván a csávó arra törekedett, hogy akkor legyen bizonyíték. Tehát látta, hogy mi a szitu, ő már eleve gyanakodott, tehát gondolom, hogy ott azért már érzelmileg se volt minden rendben, és akkor úgy volt vele, hogy jó, akkor ez jó lesz bizonyítéknak, aztán megyek a bíróságra. Csak nem nagyon gondolta végig, tehát hogy a GDPR, mint olyan, az nem volt ott az ő fejében.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: ezzel magát a koktélt is bezárom. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad, fogod holnap is 10-kor érkezem, addig tedd el a poharad, aztán pedig vedd elő. És gyere szomjasan! Roland a Beat-tel egészen 5-ig, 5-re pedig visszajövök hétfő lévén az európai kedvenceket tuti elhozom nektek, aztán a Light Sessionben DJ Bóli 2 óráját is 7 és 9 közé. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Ha esetleg azt halljátok a következő óra elején, hogy loco, loco, nem véletlen, mert hogy ez lesz az első dal Gordo és a Loco Loco, én pedig holnap győszök!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc halasztál minket, 3 órától jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. A köztársasági elnök a német szövetségi külügyminisztert fogadta, lezárják éjszaka az egyes számú főút egy szakaszát, felbontották egy tanár munkaszerződését Belgiumban, mivel nem volt hajlandó levenni munkaidőben az iszlám fejkendőjét. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Baka András köztársasági elnök Johann Wadepul német szövetségi külügyminisztert fogadta a Sándor Palotában hétfőn, azaz ma, olvasható a Sándor Palota honlapján. A közlemény szerint a találkozón az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Magyarország számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásában az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt, tette hozzá Baka András. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt ma este, szeptember 14-én, várhatóan 21 órától 2 hajnalig teljes szélességében lezárják az egyes számú főutat Biatorbágy térségében, a Biatorbágyi csomópont felhajtója és Tormásrét utcai körforgalom között. A lezárásra azért van szükség, mert ezen az éjszakán emelik a helyére az új kerékpáros híd szerkezetét. A forgalmat az M1-es autópályára terelik, a kijelölt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Fontos, az M1-es autópálya érintett szakasza a munkavégzés ideje alatt autópálya matrica nélkül is használható. Aki ma este Budapest irányába vagy onnan Tatabánya felé közlekedik, számoljon a megváltozott forgalmi renddel és lehetőség szerint indulás előtt tájékozódjon az aktuális útviszonyokról. Felbontották egy tanár munkaszerződését Belgiumban, mivel nem volt hajlandó levenni munkaidőben iszlám fejkendőjét. Ezt maga az érintett erősítette meg a belga hírügynökségnek. Az érintett tartomány 2024. júniusában módosította személyzeti szabályzatát, amely szerint idén szeptember 1-től kifejezetten tilos a látható vallási és világnézeti jelképek viselése, kivéve a filozófia vagy hittanórákat tartó tanárok esetében. Ezt megelőzően az év elején Kelet-Flandria vezetése már bevezetett egy olyan szabályt, amely megtiltja a fejkendő viselését a tartományi iskolák tanulói számára. És végezetül programajánlat, szeptember 16-án, azaz szerdán Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Mór városi könyvtárban lesz 18 órától.
0: Időjárás.
1: Változékony a sok évi átlag körüli, vagy kisé melegebb idő várható a következő napokban. Két front is érkezik, de nagy csapadékot a jelenlegi kilátások alapján nem várhatunk tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ha hétköznap délután 3 óra, akkor nálunk indul a beat, a délután ritmusa, hozok 2 órán keresztül friss kedvenceket, legújabb slágereket, Gordo és a Loco Loco, ezzel nyitunk, tartsatok velem a mikrofonnál is.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy hazai újdonság pörgött az elmúlt percekben. Ez volt Fluor és a Keserű, közreműködtek azért benne. Még néhányan, Sose Hol és Sofia, ők is felbukkantak ebben a bizonyos projektben. Turn the Lights Off, ez pedig már is a folytatás egy tavalyi kedvenccel, itt a Beatben.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Megérkezett a Mancsi Árad, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarad.hu oldalon és a Facebookon.
4: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a beatet egy török származású német DJ-vel folytatjuk, aki már a 90-es évek óta a nemzetközi house és elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb alakja. Ma Steerről van szó, akinek hát ugye ott van az ismert világslágere, a Tom Jones-szal közös Sex Bomb, valamint az 1998-as Horny, de tőle hozok már is egy tavalyi kedvencet, ez a Some Kind of Feeling.

Mindig veled, Olivia, délután jöjjön az új generációs magyar könnyűzene egyik leggyorsabban emelkedő pop duója, Lovas Marci és Krokovai Ábel, ők a Balkán VIP, ez pedig a Kaleidoszkóp.

0: tengerpárt, Marcust és Martinust. Tőlük forog majd a Wonder.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éves stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
6: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
1: Ez reklám volt.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, minden délután 3 és 5 óra között jelentkezünk. 2 órán keresztül hozzuk a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. A következő óra elején például a norvégi

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc és délután 4 óra lesz. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Kinevezték az országos mentőszolgálat új vezetőjét. Németországban egyre több vállalat használ mesterséges intelligenciát, egy friss statisztika szerint. Ismét lesz Szent Tamási nap a Szent Tamás hegyen. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezte ki az országos mentőszolgálat élére Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MT-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az országos mentőszolgálat új főigazgatójáról. 9-en nyújtottak be pályázatot, közülük 2 a formai hiányosságuk miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig maga döntötte a pályázata visszavonása mellett, tették hozzá. Azzal együtt, hogy az egészségügyi minisztérium szakértői végül mind a 6 megmaradt pályázót meghallgatták személyesen. Németországban a legalább 20 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok 57%-a használ már mesterséges intelligenciát, csak nem 3-szor annyi, mint 2 évvel ezelőtt. Derül ki a Bitkom Digitális Ágazati Szövetség 603 vállalat megkérdezésével készült reprezentatív felméréséből. Az MI-t használó cégek 66%-a javuló versenyképességről számolt be, 48%-uk pedig a belső folyamatok gyorsulását tapasztalta. MESZK szakmai díjjal ismerték el Majorné Papanec Katalin, az esztergomi Vasari Kolos Kórház Dorogi Tagkórháza ápolási osztályának részlegvezető főnővére munkáját. Az elismerés Siófokon a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 13. kongresszusán adták át, számolt be róla a kórháza Facebook oldalán. Az intézmény közösségi oldalán gratulált munkatársának a rangos szakmai elismeréshez is. Szeptember 19-én ismét megtelik élettel Esztergom egyik különleges városrésze. A Szent Tamás Barátai Egyesület idén is megszervezi a Szent Tamási napot a Szent Tamás hegyen. A délutántól estig tartó közösségi program több helyszínen kínál koncerteket, kulturális és családi programokat, valamint gasztronómiai élményeket.
0: Időjárás.
1: Kedden és szerdán többfelé lehet párás, ködös a reggel, ám a köd feloszlását követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A gomoly felhőkből csak szórványosan alakulhatnak ki, helyenként rövid záporok.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Vidám hétkezdés, szép hétfő délutánt mindenkinek. Sziasztok, ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa a Forrás Rádióban. Tudjátok jól, mindig veled, mindig veletek vagyunk, és ahogy ígértem, ezt az órát Markusszal és Martinussal indítjuk. Jön a Wonder, a mikrofon mögött, és Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa egészen 5-ig, ezt követően Zimmerer Tomi hozza nektek a chartert a legjobb toplistás slágerekkel, majd pedig este 7-től 9-ig szokás szerint jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, DJ Bóli lesz a ma este rezidense, It's Not Right, Mr. Belt slágere, ez pedig már a folytatás, itt és most a Beatben. It's not-

0: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre közeledik.
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center, éj színesen! Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
6: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
7: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió mindig veled, a folytatásban pedig jöjjön egy örmény amerikai származású énekes, dalszerző és zenész, aki 2 évvel ezelőtt jutott el a világhírnévig, köszönhetően a Belong Together című slágernek, amely futó tűzként terjedt el a TikTokon, és több országban a slágerlisták élére is befutott. Ő Mark Amber, ez pedig tőle a tavalyi nagy kedvenc, a Closer to Me. Leave it.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Azaria és a valami amerikai után jöjjön egy spanyol együttes, a Nebulosa. 2024-ben ők képviselték hazájukat az Eurovíziós Dalfesztiválon, most azonban egy frissebb kedvencet hozok tőlük, ez már is a Super Sexy.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, amit ezennel lezárunk, viszont a jobbnál jobb slágereknek közel sincs még vége. Érkezik ugyanis Zimmerer Tomi a Charterrel, majd pedig 7 órától DJ Bóli áll a lemezjátszók mögé, és pörgeti a legjobb mixet, mégpedig a Light Sessionben, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsorában. Én holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben jelentkezem újra. Tartsatok velem akkor is, az elmúlt 2 órában Ilyes Rolandot hallottátok.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük.

0: Küld el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép délutánt! Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Ököllel támadta a jegyvizsgálóra egy ittas jegy nélkül utazó férfi. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kereskedelmi ára 2-től Horvátországban. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei, jönnek már is a részletek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A közszolgálati állásportálon közzétett pályázati kiírás szerint az új vezető 2026. november 1-én lép hivatalba. Ököllel támadta a jegyvizsgálóra egy ittas jegy nélkül utazó férfi egy Szombathely és Kelenföld között közlekedő vonaton, írja a kemma.hu. A komáromi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a támadást elkövető férfi ellen. A vádirat szerint a férfi a jegyvizsgáló felszólítására szidalmazni kezdte a vasúti dolgozót, majd ököllel arcon ütötte. A férfi azt is közölte, hogy korábban börtönben volt, és az sem érdekel, ha ismét lecsukják, áll a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség sajtóközleményében. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára 2-től Horvátországban, közölte a horvát kormány hétfőn. A benzin literje legfeljebb 1,73 euróba, azaz 630 forintba, a dízelé 1,85 euróba, 673 forintba kerül. Az új árak szeptember 15-től 7 napig lesznek érvényben. A kormány az előző 7 napos időszakhoz képest változatlanul hagyta a forgalmazói árések felső határát és a jövedéki adók mértékét. És végezetül sport, Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A European Aquatics hétfői közleménye szerint a sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. A férfiaknál Magyarország úgy áll az élen, hogy a legutóbbi 8 tornán, amely beleszámít a rangsorba, kivétel nélkül az első 6 között végzett. A belgrádi felnőtt, illetve az isztambuli U16 kontinens viadalon ezüstérmet szerzett. A második helyet a kontinens bajnok szerbek, a harmadikat a spanyolok foglalják el.
0: Időjárás.
1: Változékonyan sok évi átlag körüli, vagy kisé melegebb idő várható a következő napokban. 2 front is érkezik, de nagy csapadékot a jelenlegi kilátások alapján nem várhatunk tőlük.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

and Mr. Terry Swims, a dal pedig a Mr. Noidal. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig töltetitek velem az időt, és persze az európai kedvencekkel, no meg a visszatek rovattal is természetesen. A következő órában már itt lesz veletek Avicii és Aloha Black, a Wake Me Up repül majd. Találkozhattok lévén hétfő DJ Bólival is a Light Session 2 órájában, 7 és 9 óra között. Előtte pedig Özse el vagy Hugel, kinek hogy tetszik, tuti, hogy mesélek róla. Durva kijelentést tett a francia slágergyáros. Jön Alex Warren is, Ágynak esett az úr, na meg találkozhatok Ray-jel is, a 28 éves brit szuperszárral. Addig pedig legjobbjainkat domom, Carson Coma újdonságot mindjárt, egy női név a dal cím, a 19. helyen pedig H, és persze, hogy az Anita Ward-dal a Ring My Bell feldolgozása, de imádom. Mint ahogy emlegettem, ez a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szó!

0: anyád.
1: Ha jó zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

18. helyen Ray, a Where Is My Husband volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, lévén hétfő az európai kedvencekkel, és ha már Ray, nos akkor foglalkozunk vele egy picit, és egy kis drámával. Hát ott kezdődik, kérem, hogy van egy album, a címa már megvan, és akkor szerelembe esett, szépen lefordítva. No, Ray viszont elmondása szerint teljesen kifogyott a szakítós, szívfájdalmas dalokból, és addig egyetlen hangot sem rögzít, amíg a valóságban meg nem tapasztalja a címben ígért happy endet. Nos, a rajongók viszont azonnal összerakták a képet, hiszen Ray-t augusztusban kiszúrták Hollywood egyik legdögösebb aglegényével, Michael B. Jordannel. A párost a Los Angeles-i Six Flags Vidám Parkban fotózták és videózták le, amint hullám vasutazás közben egymás fülébe súgva nevetgélnek. Aztán lehet, hogy nem is szerelmes szavakat suttogtak egymás fülébe, csak lehet, hogy meg voltak ijedve. Jaj, én ezt nem bírom! Jaj, én mindjárt kirókázok! Jaj, jaj! Na simán előfordulhat ez is, nem? Egy hullámvasutot? Ne vicceljetek már! Ennyit a romantikáról, mi?

Minden hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

Anna, és jó, hogy az újdonság a Love Sensation, aminek egyébként van már egy Kylie Minogue-kal közös verziója is. No, most itt a 14. helyen énekelt a hölgy. A Forrás Chartert hallgatod, az Európai Lista pörög, köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás, Alex Warren a folytatásban. Az énekes az Insta sztoriában kért elnézést a hallgatóitól, ahol elárulta, hogy szó szerint ágyhoz van bilincselve, és a torkán semmi jön ki hang, nem, hogy énekelni tudna. A menedzsment orvosi utasításra azonnal lefújta a sót, a jegyeket pedig automatikusan visszatérítették. Történt mindez Oaklandben. No, de a show-nak folytatódnia kell. A pletykák szerint Alex mindent megtesz a gyors gyógyulásért, hiszen a háttérben hatalmas a pörgés. Pár napja jelent meg a vadonatúj második stúdióalbuma Wild Child, amivel most épp Ausztráliát és Új-Zélandot hódítja meg az úr. Na meg a mi sláger listánkat is, ugye? Mert hogy lévén hétfő ez az európai, Alex Warren-nel. A 13. az Ordinary.

A 13. helyen Alex Warren, az Ordinári volt a tiétek. A charter szól nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok, én Tamás, egyédi-bédi hölgyem. Ő Olivia Rodrigo, a dal pedig a Drade.

szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép hétfőt kívánok. A családi pótlék emeléséről és a gyermekvédelemben dolgozókról beszélt reggeli interjújában a miniszterelnök. Belgium idén rekordszámú tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bűnözőt küldött vissza származási országába. Gólgazdag mérkőzést játszott az Opus Tigás Tatabánya labdarúgó csapata. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggeli interjújában. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják kézhez, a második emelés pedig januárban lesz. Megjegyezte, azért nem mond pontos számot, mert közben lesz egy minimál béremelés és lesz adócsökkentés. Belgium idén rekordszámú tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bűnözőt küldött vissza származási országába, számolt be a legnagyobb flamand napilap, a menekültügyi és migrációs miniszter adataira hivatkozva. Az év eleje óta 1239 bűnözőt toloncoltak vissza belga börtönökből a hazájukba. A korábbi rekord 2017-ben volt, akkor az első 8 hónapban 1112 külföldit utasítottak ki büntetésének letöltése után. Tavaly 991, tavaly előtt pedig 828 kitoloncolást jegyeztek fel. A legtöbb érintett marokkói, albán, illetve algériai állampolgár volt. Közlekedésbiztonsági családi nap lesz Táton szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja az ehhez tartozó projekt közlekedésbiztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt. És végezetül sport, a Kecskemét egy fordulatos 9 gólos mérkőzés végén nyert 5-4-re az NB3-as Tatabánya otthonában a MOL Magyar Kupában. A lila-fehér sikerhez egy szürreális öngól is kellett. A bányász felszabadítani kívánó védője társát, Szegleti Gergelyt találta telibe, akiről pedig saját kapujába pattant a labda. A mérkőzés során a tatabányai csapat többször is vezetett.
0: Időjárás.
1: Kedden és szerdán többfelé lehet párás, ködös a reggel, ám a köd feloszlását követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A gomoly felhőkből csak szorványosan alakulhatnak ki, helyenként rövid záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friend.

10. héten Bibi Rexa és a Faithless közös New Religion. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert. Lévén hétfő persze, hogy az európai kedvencekkel és a visszatek rovattal is rövidesen. Avicii és Aloha Black lesz itt veletek, a Wake Me Up-pal Tuti találkoztok. DJ Bónival is a Light Sessionben 7 és 9 óra között kapjátok a 2 órát. Előtte viszont Tuti itt lesz, ki? Hát jó, gyűzsel. És persze azok a dalok, amiket szeretünk tőle. Melyek azok? Na már megtudjátok, ha velem tartotok ebben az órában. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt a Cemáim Pala és Jenny közös Dracula, elsőként pedig Alex Warren. Hát jó, hogy a Fever Dream érkezik ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. a Tama Impala és Jenny közös Zsákula, a 7. Zella Larsson és a Lush Life. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez az európai lista, köszönöm, hogy velem tartasz. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, ez van ma, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európai listát, 2013 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Avicii és Aloha Black közöse volt az első, ime itt

Andy is és Curtis West újdonságot hoztam. Lovers on the Dance Floor címmel várjuk a listára, bár ha jól emlékszem, a héten valamelyik napon valamelyik listán rajta lesz. Nem vagyok biztos benne,

6. helyen Sam Fender és Olivia Dean, a Remin volt a tiétek, a Forrás Rádió szól nálatok, benne pedig a Charter az európai listával, köszönöm, hogy velem vagytok, egészen hétig lehettek. Ariana Grande a folytatásban, nem sokára pedig Üzsellel vagy Huggallal is találkoztok. Ariana, most a Hit That I Made You Love Me című újdonságát hozza, ez az 5.

Fischer vagy Ugál, és az Ultra Naté No Meg Imá Lénzső a közös Múlincud a szállít a második pozícióban. Múlt héten tán az első volt. No de apropó első, Hello a Forrás Rádiót hallgatott, benne pedig a Chartert az európai listával, Na meg Shakira és Burna Boy közösével. Itt a mai Number One.

Die. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a forrás chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd az amerikai kedvencek, és Miley Cyrus is, aki már csak Miley, bejelentette, hogy jön az új lemeze. No, kérem a részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozás.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 7 óra, már csak 3 perc, üdvözlöm Önöket. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. Élénkült a lakáspiaci kereslet, ülésezett a Tatabányai Értéktárbizottság. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. Idén előre láthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végző tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte az egyik nagy ingatlan közvetítő cég az MTI-vel az augusztusi lakáspiaci jelentésük alapján. A nyugat-magyarországi téglalakások négyzetméter ára 23, a kelet-magyarországiaké 15%-kal nőtt egy év alatt, a kelet-magyarországi városok panelpiacán 25%-os drágulás történt egy év alatt. A Tatabányai Értéktárbizottság legutóbbi ülésén több a város bányászati hagyományaihoz kapcsolódó javaslatról született döntés, számolt be róla a Tatabánya megyei jogú város Facebook oldala. A bizottság felvette a Tatabányai Értéktárba a 0,75 négyzetméteres kétélű bánya csillét, valamint a tatabányai szénbányászatban alkalmazott fejtésmódot. Mindkét érték szorosan kapcsolódik Tatabánya bányászati múltjához és az egykori szénbányászat műszaki örökségéhez. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a tatabányai bányász dalkör bekerüljön a helyi értéktárba. És végezetül sport, a Manchester City több mint 70 percen keresztül emberhátrányban játszva 1-0-ra nyerte a Manchester United vendégeként vasárnap az angol labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában, így megőrizte 100%-os mérlegét. A Manchester City így 4 forduló után a címvédő és listavezető Arsenalhoz hasonlóan 100%-os, csupán egyel több kapott gólja miatt szorul a tabellán a második helyre.
0: Időjárás.
1: Változékony a sok évi átlag körüli, vagy kisé melegebb idő várható a következő napokban. Két front is érkezik, de nagy csapadékot a jelenlegi kilátások alapján nem várhatunk tőlük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től

0: kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Szeptember 2-án folytatódott a Tatai Önkormányzat vállalkozói találkozó sorozata. Drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. Szeptember 19-én lesz az első szőnyi motoros nap. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 14-én hétfőn. Szeptember 2-án folytatódott a Tatai Önkormányzat vállalkozói találkozó sorozata a reggeli kávé a polgármesterrel. A 2019 óta zajló programsorozattal kapcsolatban Mihály József polgármester elmondta, a tatai cégek között jó a kapcsolat, ezek az események pedig tovább erősítik a köztük, illetve az önkormányzat és a helyi vállalkozások közötti kommunikációt és együttműködést. A szeptemberi eseményen dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke mondott köszöntőt, majd Maknics Zoltán, a kamara főtanácsosa, valamint Nádasi Zoltán szakképzési igazgató tartott előadást. A találkozó témái a kamara vállalkozás fejlesztési programjait és a duális képzést érintették. Dr. Szerencsés László a helyszínen úgy fogalmazott, 2024. októberében a kamara vezetése megújult, és új célokat is tűzött maga elé. Ezek sorában továbbra is fontos többek között a gazdasági szereplők érdekérvényesítése, az oktatás és az adminisztráció csökkentése. Utóbbival kapcsolatban egyre többen használják a mesterséges intelligenciát, ennek üzleti célú alkalmazása pedig egyre több vállalkozás számára válik mindennapossá. Az Önkormányzat Munkáltatói Fórum sorozatán idén már többek között tájékoztatót tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, bemutatkozott a Platán Tata, valamint érintették a kultúra és a gazdaság kapcsolatát is, számolt be Tata városa honlapján. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt elrendelt növény egészségügyi zárlat Tatabánya közigazgatási területét is érinti. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött tőkék körül a növényvédelmi hatóság egy 1 km sugarú fertőzött területet, valamint az azt övező 3 km széles pufferzónát jelölt ki. A zárlattal érintett területeket figyelmeztető táblákkal is megjelölik. A hatóság felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a beteg növények nem gyógyíthatók. A fertőzés tovább terjedésének megelőzése érdekében a tüneteket mutató tőkéket el kell távolítani, az amerikai szőlőkabóca ellen pedig védekezni kell. A zárlattal érintett területen a kémiai védekezés kötelező, az előírt időpontokról a hegybíróknál, illetve a kormányhivatal honlapján lehet tájékozódni. Különösen fontos az elhanyagolt szőlő ültetvények felszámolása is. A hatóság a kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrzi, és hiányosság esetén növényvédelmi bírságot szabhat ki. A növényvédelmi felhívás szerint akinek nincs szőlője, annak nincs teendője, de érdemes felhívni a mások figyelmét a veszélyre. Az elhanyagolt szőlőt mielőbb ki kell vágni, vagy újra művelésbe kell vonni. Termőszőlő esetén figyelni kell a tüneteket, a beteg tőkéket el kell távolítani, és védekezni kell a betegséget terjesztő kabóca ellen. A betegség tüneteiről, az amerikai szőlőkabóca felismeréséről és a védekezési lehetőségekről a Nébih oldalán található további információ olvasható Tatabánya honlapján. Szeptember 19-én lesz az első szőnyi motoros nap. A Brigéció Fiai Motoros Egyesület olyan régi hagyományokat szeretne feléleszteni a városban, melyek korábban szerves részét adták Komárom sokrétű kulturális életének. A részletekről Tircsi Gábor és Török Gábor, az egyesület elnöke és alelnöke beszélt.
3: A motoros híradás szeptember 19-én lesz szőnyben a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A rendezvény maga 9 órakor kezdődik, a lényege, a szíve az a véradás, az 10-től 14 óráig tart, ezt a Vörös Kereszt bonyolítja le. Közben és utána lesznek egyéb programok, például lesz elsősegélynyújtási bemutató, baleseti szimuláció, animációval készül a Vöröskereszt. Lesz egy újraélesztési bemutató, ezt egy mentős barátom hozza. Lesznek motoros programok, a Jáva cég által gyártott motorkerékpárokat mutatja be. Egy forgalmazó motoros szépségverseny, mármint a motoroknak a szépségversenye. Valószínűleg lesz a motorosoknak is. Gyerekprogramokról is egy pár szót. Reményeink szerint lesz ugrálóvár, fajátékos, csillámtetkó, valamint egy úgynevezett nyuszi motoros versenyt rendezünk a gyerekeknek, ahol megmutathatják, hogy ki a gyorsabb. Talán nem árulok el nagy titkot. A motoros felvonulást ugye majd a gyerekek nyitják meg. Annak az ideje 14 óra. Akkor kezdődik a motoros felvonulás.
4: A tűzoltóság kiállít egy tűzoltóautót, egy vonulóautót. Komárom önkéntes tűzoltók habpartival kedveskednek a gyerekeknek. A vízirendőrök hoznak egy motorcsónakot, amit bemutatnak. Folyamatban van még a honvédség, az egyeztetés. Ők is egy toborzó sátorral és haditechnikával lehet, hogy részt vesznek a rendezvényen. Szervezés alatt van kutyás bemutató még 14 órától felvonulás. Felvonulás indul a kultúrháztól, az útvonala följövünk a főúton, Szöndéli Molkútnál elfordulunk a Fürdő utcájára, ott végiggurulunk, följövünk a Lámpás kereszteződésig, és az Ofotértnál elfordulunk balra, körforgalom, és visszajövünk a Mártirok úton végig a főútvonalon. Csatlakozni a kultúrháznál, tehát Szöndben a kiindulási ponton lehetséges, és megkérünk mindenkit, aki szeretne részt venni, tehát időbe érkezzen meg, hogy be tudjon sorolni. A Kressz által előírt kötelező felszerelések használata mindenkinek, aki részt akar venni, tehát a bukós visak mindenféleképpen, és műszakilag és a motorkerékpár alkalmas legyen arra, hogy részt vegyen a rendezvényen. Meghívókat kiküldtük a környező kluboknak is. Facebookon, TikTokon terjed a esemény, hogy mikor lesz és hogyan. Van, aki csak a véradáson menne részt, mert nincs motorja, és itt ezt mondanám mindenkinek, hogy nem csak motorosoknak van a véradás, hanem mindenkit várunk, aki szeretne segíteni ezzel és jót tenni.
2: És végül sport, drámai végjátékban győzte le a Szegedet a MOL Tatabánya KC. A klub a honlapján számolt be arról, hogy vasárnap a Kék Tigrisek elképesztő csatában 5019 néző előtt 32-31-re legyőzték az OTP Bank PIK Szeged együttesét a KNH férfi kézilabda liga második fordulójában. A csapat 7 gólos előnyt is kialakított, átviselte a vendégek fordítását, majd a legfontosabb pillanatokban ismét magához ragadta a kezdeményezést. Tóth Edmond vezető edző külön kiemelte játékosai küzdeni tudását, bátorságát és koncentrációját. A tatabányai Kék Tigrisek két forduló után továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 14-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este

0: mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

0: kezd lépnem, érzem, hogy végem.
1: Forrás Rádió, mindig veled, amikor pörögni kell.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: nekem.
1: Sok zene, kevés duma.
0: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
0: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádió!

0: azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.